és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

És a vonatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a retteget

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

duzzadó falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak.

Szép reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, Ákos Dalával a Minden Most Kezdődik ellen meg is kezdtük ezt a gyönyörű szép vasárnap reggelt. Egyébként 5 perccel vagyunk fél 6 után, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, augusztus 2-a van, és ugye vasárnap, ahogy ezt már említettük. Hát annál többet nem tudunk mondani, mint hogy reméljük, hogy velünk tartanak a mai délelőtt folyamán is, ugyanis unatkozni biztosan nem fogunk. Lesz itt minden mi jós, minden mi érdekes, felköszöntjük természetesen a mai nap névnaposait, ez nem maradhat el, aztán átnézzük majd, hogy milyen az időjárás jelentés a mai napra, illetve akkor az elkövetkezendő napokra. Lesz reggeli terepjáró, évforduló naptár, természetesen, ahogy megszokhatták, egy 2 órás sláger kívánság is vár ránk még a reggeli órákban. Vasárnapi elmélkedés és egy poénvadászat is vár még ma a kedves hallgatókra, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióra hangolódni, és ugye akkor velünk tölteni a reggelt, vagy akár akkor a délutáni csapattal a délutánt is. Na, ami viszont biztos, hogy a délelőtti csapat már itt van, ami pedig minket, illet a zenéket Király Boglárka válogatja, a hangtechnikus kollégát a stúdióban Györkös Korán, műsorvezető pedig Gönc Tamara. Reméljük, hogy velünk tartanak, ha tehetik, ha pedig mégsem, akkor azért reméljük, hogy a nap nem fog rosszul telni, de azért jó zenék társaságában, ugye ezt mindig könnyebb átvészelni, úgyhogy érkezik azonnal a Unique és a Hiszed vagy sem. Jó ébredezést kívánunk mindenkinek, és ismételten szép jó reggelt!

Jonikról szól tehát a Hiszed vagy sem, és egyébként így vasárnap kora reggel akár érdemes lehet egy kicsit kiülni, és nem csak a rádiót hallgatni, hanem akár a madarak csicsergését is. Egész megnyugtató érzést tud adni, már az, hogy a természetet hallgatjuk így a korai órákban, mert hát ugye így is valamilyen szinten tudunk kapcsolódni ugye magával a természettel, és már beszéltünk egyszer arról is, hogy magának a naplementi, vagy a napnyugtának és a napkeltének is pozitív hatásai vannak az ember egészségére. Úgyhogy úgy, mint az, úgy akár a madarak csicsergésének hallgatása, vagy a reggeli még hűvös szélmozgás is tud segíteni abban, hogy egy kicsit pozitívabban induljon a nap. Illetve ugye az, hogyha megiszunk egy jó forró kávét, vagy ha a kávéról éppen leszokni próbálnak, akkor a tea is egy tökéletes választás tud lenni, és ugye a meleg víz is akár, amit pedig még lehet tenni azért annak érdekében, hogy jól induljon a reggel, ez egy jó kitevős reggeli, úgyhogy ha még nem tették, akkor érdemes reggelizni, vagy ha még halogatják, azért mindenképpen ne hagyják ki ezt a fontos étkezést, ugye szokták mondani, hogy a reggeli a legfontosabb része a napunknak. Na de, zenéből, ahogy már többször is említettük, nem lesz hiány a folytatásban sem, mert minket nem állít meg sem a korai órák, sem pedig a hideg, a meleg, a dementorok, konkrétan senki sem, úgyhogy érkezik Janicek Veca és a Ha volna két életem című dala.

Valószínűleg nem titok, hogy egyébként senki nem csinálta úgy az outfit reveal-eket, vagyis hát ruhák leleplezését, mint Cher. A napokban pedig újra fel lettek kapva az Cher show pillanatai, ahol a művésznő felfedi egy-egy ruhakölteményét a nagy kabátja vagy a sálja alatt, ami már eleve eléggé, amit maga a kabát vagy a sál ízlésesen van megvarva és összerakva magával a ruha többi részével, de aztán amikor azt leleplezi, hogy mi van alatta, akkor meg ugye mindenki csodálkozik, hogy ennél is lehet jobb az a ruhakköltemény. És ugye nem titok, hogy egyébként Cher nem félt megmutatni egy kis bőrt is, úgyhogy ezek nagy részénél ugye látszik a hasa. Általában egy ilyen melltartó szituáció féleség volt rajta. Ugye nem sokat takart, de azért ízlésesen volt megcsinálva az a ruha, úgyhogy ha valaki szereti a divatot, a divattervezést, akkor az mindenképpen hát érdemes neki megnézni ezeket a videó összevágásokat. És ha önök még nem találkoztak ilyen hasonló videókkal a napokban, akkor Cher dalaival azért fognak, ugyanis érkezik az örökzöld Believe, aztán akkor eláruljuk majd utána azt is, hogy kik is azok, akik augusztus 2-án megünnepelhetik a nevük napját.

és lenne velünk olyan ikonikus hangok nélkül, mint Cher, akik ugye mertek újat csinálni a zenevilágában. Hát nem titok, hogy az autotunt is bátran használta, amikor felkapottá vált. Aki pedig reméljük, hogy legalább ugyanannyira ikonikusnak érzi magát a mai nap folyamán, mint az imént említett művésznő, azok a mai nap névnaposai, illetve hát ünnepelte ugye születésnaposok, és az ezek társasága. Na hát a augusztus 2-ai napon nem más a fő névnaposunk, mint Lehel, ami egy régi magyar lél személynév későbbi alakváltozata egyébként, amely Árpád fejedelem dédunokájának a neve. Jelentése valószínűleg lélek. És amúgy érdemes megemlíteni, hogy ma a leheleket mindenképpen fel kell köszönteni, mert csak augusztus 2-án ünnepelhetik meg nevük napját, ugye sokakkal ellentétben, akiknek az évben többször is meg lehet ünnepelni a névnapjukat. És ezek között vannak még akkor a Mária, Gusztáv, Özséb, Alfonz, Szerénusz és Lél nevek is. Ők ugyebár nem a mai nap fő névnaposai, de azért fel lehet őket köszönteni, szintén augusztus 2-án ünnepelhetnek. Úgyhogy kedves névnaposok, nagyon boldog névnapot kívánunk, és a születésnaposoknak is nagyon boldog születésnapot, kellemes ünneplést, reméljük, hogy jól telik majd a reggel és a mai nap is, és hogy utána lévő minden egyes nap már csak jobb lesz. Érkezik még egy utolsó dal ebben az órában, vagy akár több is, és pontban 6 órakor, pedig akkor már mi a legfrissebb információkkal átnézzük majd az időjárás jelentést, az útviszonyokat, és ugye, hogy hol találkozhatnak ma radarral. Mindenképpen érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is.

0: Időjárás. Vasárnap van, augusztus 2-a, 6 óra hajszál pontosan, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió. Önök pedig a mai nap legfrissebb információit hallhatják, ami a hazai időjárást illeti elsőként ugyebár. Az éjszaka derült volt az égbolt felettünk, Szlovénia szerte. Ez a nap folyamán sem fog változni sokat. Északkeleten egyébként feltámadt a szél még a kora hajnali órákban, tengermelléken pedig egy bóra. A hajnali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul, partvidéken azonban 25 fok körüli értékek várhatók. Ma többnyire derült időnk lesz napközben is, a tengermelléken általában gyenge lesz a bóra, a szárazföld belsejében pedig keleti irányú szél lesz a jellemző. A nappali csúcshőmérséklet 31 és 36 fok között alakul, a szlovén Isztrián pedig akár a 38 Celsius fokot is elérheti ez. Ami pedig akkor ugye augusztus első munkahetét illeti, hétfőn és kedden, illetve szerdán nagyrészt derült és nagyon meleg idő várható. Kedden egyes területeken felerősödik a délnyugati szél, szerdán, főként az alpesi térségben pedig egy-egy zivatar is előfordulhat. És maradandóak a vörös, illetve narancssárga jelentések is, vagyis hát ami a természeti tüzeket illeti. Napközben jelentős hőterhelés várható a mai nap folyamán is. Az alföldi területeken a legmagasabb értékeket a tenger melléken mérik, illetve a középső országrészben. És ugye a tenger mellék egyes részein továbbra is rendkívül magas az erdőtüzek kockázata, még az ország többi részén magas a veszélyszint, és ugye marad a narancssárga jelzés. Úgyhogy továbbra is csak azt tudjuk ajánlani, illetve hát mondani, nem csak ajánlani, hogy ne gyújtsanak tüzet a természetben, ugyanis elég meleg van anélkül is, nem kell még kockáztatni azt, hogy egy nagyobb erdőtűz kialakul, és akkor ki kell hívni ugyebár a tűzoltókat. És így az időjárás jelentés után, hát fontos elmondani azt is, hogy mik a jelenlegi hőmérsékletek, ugye átlagban országszerte. Lendva 19 fokos, így 6 órakor, Muraszombat szintén 19 fokos, jelenleg Maribor 22, Novamesto 18, Celje 20, Ljubljana 22, Koper 29 fokos, Kredaricán pedig 11 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma nagyrészt derült, vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Ugyanakkor az északi és a dunántúli középhegységben néhány zápor, zivatar is előfordulhat. Délelőtt, északnyugaton, valamint északkeleten élénkülhet meg a légmozgás. A zivatarokat pedig átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet egyébként 34 és 40 fok között alakul majd. Késő estére ez 25 és 32 fok közé hűl majd le. Holnap, azaz hétfőn napos időre van kilátás kevés komoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, illetve zivatar. A döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet pedig a délutáni órákban 36 és 40 fok között alakul átlagban. Ketten jobbára derült, napos, száraz idő várható Magyarország szerte. A Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél, a hőmérséklet pedig hajnalban általában 17 és 22, míg délután 37 és 41 fok között alakul. Szerdán pedig akkor megint csak derült, vagy gyengén felhős, napos, száraz idő várható, gyenge vagy mérsékelt széllel. Hajnalban jó részt 17, illetve 23 fokig, délután 38 és 42 fok között lehet számítani majd a hőmérsékletekre. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, ha már egyszer erről van szó. Lenti 22 fokos, Zalaegerszeg szintén 22, és ez Nagykanizsán sincs másképp egyébként. Szent Gotthárd is 22 fokos jelen pillanatban, Szombathely már 23, Budapesten pedig akkor 24 fokot mérnek jelenleg. És ami az orvos meteorológiát illeti, Az orvos-meteorológusok jelentései szerint a hőség jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is, illetve ugye ajánlják, hogy ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, illetve hőutát kaphatunk. Az UV-sugárzás pedig 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Önök is tegyenek így. Fokozottan figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelére, ez ilyen meleg időjárásban nagyon-nagyon fontos. Kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat, ha lehetséges, ha pedig lehetjük, akkor étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, együnk sok zöldséget és gyümölcsöt, és ugye, ahogy már említettük, ne féljenek elegendő folyadékot inni. Így a reggeli órákban sem, és napközben sem ugye vár ránk egy meglehetősen meleg délelőtt és délután is. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, amit viszont fontos elmondani, hogy egyébként tűzoltási munkálatok miatt le van zárva Störmetz-Mangart út, és ott ugye most nem lehet közlekedni, illetve már kora reggeli órákban is lehet találkozni forgalmi dugókkal a Podraja autópályán Gruskóje előtt, vagyis hát a gruskójai határátkelő előtt Horvátország felé állnak az autósok, úgyhogy ha arra felé tartanak, akkor mindenképpen érdemes türelmesnek lenni. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ma Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét, de ugye, ahogy azt jól tudhatjuk, ez nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, míg így is találkozhatnak bárhol radarral. Ugye soha nem tudni, hogy éppenséggel hol leselkednek ránk a rendőrök. Úgyhogy csak óvatosan, körültekintően, ha ma autóba ülnek, tartsák be a szabályokat, vezessenek óvatosan, és figyeljenek oda ugye másokra is a forgalomban, nem egyedül vagyunk az utakon. Balesetmentes közlekedés és nagyon szép napot kívánunk a mai nap folyamán mindenkinek.
1: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.
2: Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A római korban ezen a területen alakult ki Szófiáne városa, amely a római birodalom egyik fontos települése volt. Ebből az időszakból maradtak ránk az ókeresztény temető, vagy az ókeresztény sírkamrák különleges emlékei, amelyek ma már az UNESCO világörökség részét képezik.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Pécsre kalauzoljuk Önöket, és felfedezzük Magyarország egyik legkülönlegesebb történelmi városát. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a reggeli terepjáró hallgatóit. A következő percekben egy témával várjuk Önöket. Szlovénia külügyi és európai ügyekért felelős minisztere, Tone Kaiser, pénteken Ljubljanában fogadta Magyarország miniszterelnök helyettesét és külügyminiszterét, Orbán Anitát. A látogatás a két ország közti rendszeres politikai párbeszéd folytatását, a jószomszédi kapcsolatok elmélyítését, valamint az aktuális európai és nemzetközi kérdésekről folytatott véleménycserét szolgálta. A találkozót az említett felek Hodoson zárták, ahol a határ két oldalán élő nemzeti közösségek képviselőivel találkoztak. A találkozót Orbán Anita, magyar külügyminiszter értékelte.
3: Nagy örömömre szolgál, hogy mióta az új szlovén kormányt beiktatták, külügyminiszter úr meghívására én vagyok az első külügyminiszter, aki látogatást tett Szlovéniában. És külön köszönöm neki, hogy azt javasolta, hogy a program zárásaként ide látogassunk Muravidékre, ahol találkoztunk a muravidéki magyarok és a rábavidéki szlovénok képviselőivel, akivel együtt töltöttünk egy beszélgetést, és utána megkoszorúztuk Pozsonec Máriának, az első magyar nemzetiségi képviselőnek a szlovén nemzetgyűlésben a mellszobrát. És ahogy külügyminiszter úr is említette, nagyon fontos a közös alap, ennek eredményét látjuk itt, ennek az ifjúsági központnak a felújításában, többek között több más projekt mellett. Ez a közös alap, amit együtt hozott létre a két kormány, szolgálja azt, hogy identitásokat megtartva a nemzeti közösségeink meg tudjanak maradni szülőföldjükön, és tudják ápolni kultúrájukat és nyelvüket. De emellett egyre több nemzetiségi képviselő is jelezte, és már a ljubljanai tárgyalásaink során is egyértelművé vált, hogy kiemelt feladatunk a határmenti térségnél a gazdaság fejlesztése, olyan gazdasági projektek, olyan üzletek, cégek idehozása, amik munkahelyet tudnak teremteni, ami valóban meg tudja annak adni a lehetőségét, hogy az itt élők, akik itt nőttek föl, választásuk legyen, ha itt szeretnének maradni. Illetve a határon átnyúló infrastruktúra, a közutaknak a helyreállítása és fejlesztése is egyértelmű feladatunk. Úgyhogy én nagyon köszönöm mind külügyminiszter úrnak, mind a szlovén diplomáciának és a muravidéki magyaroknak, rábavidéki szlovénoknak a vendéglátását és azt a lehetőséget, hogy a mai nap folyamán és itt a mai nap zárásaként betekintést kaphattunk ennek a régiónak az életébe, a mindennapjaiba, mind a gondokkal, mind az örömökkel együtt.
4: Mondta a magyar külügyminiszter, aki hozzátette, hogy az őshonos nemzeti közösségekre fordított céleszközökről a helyi közösségek bevonásával fognak dönteni.
2: Kedves hallgatóink, a ma reggeli terepjáróban Horváth Dávid összeállítását hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

Magnakum Laudától szólt a köszönet, 6 óra 41 perc a pontos idő, és már-már kriminális, hogy tegnap nem beszéltünk róla, de hát vannak olyan témák is, amiről utólag érdemes talán beszélni, ha már előtte nem tettük meg. Ugye augusztus 1-én tegnap volt a Kobuciban a legnagyobb szabadtéri bulik egyike, méghozzá a jubileumi szuperkoncert, ami a Fish zenekart illeti. Úgyhogy nagy halnapként is hivatkoztak erre az eseményre, de a Rockstar Podcastben egyébként szó esik nem csak erről az eseményről, hanem több érdekességről is, illetve nem csak a Rockstar Podcastben, hanem a zenekar hivatalos Facebook, illetve Instagram oldalán például vesézgették azt a témát is, hogy hogyan is alakult meg végsőképp maga a Fish zenekar, illetve hogy hogy választották ki végül a Fish nevet felkiáltó jellel a végén. Amivel viszont mi most egy kicsit részletesebben fogunk foglalkozni, az nem más, mint Kovács Krisztián írománya, amit egy 5 napja tett ki a zenekar hivatalos Instagram oldalára, még ugye a koncert előtt. Azon túl, hogy szombaton születésnapon van, idén nyáron van 30 éve, hogy először színpadra álltam. A helyszín sem véletlen. A 3. kerületben volt az első 2 bulim 1996-ban, pár utcára, illetve megállóra a Kobuci kert mellett. Nem gondoltam volna, de azóta folyamatosan idő van. 1999 óta Fish néven, a zenekarral mindig a jelenben és nem a múltban élve. Most viszont eléggé összeálltak a számok. Egy kis visszatekintésre, 4 lemezünk is évfordulós, Zsolti szintén 30, Gergé és Krisike meg kerek 20 éve kezdte az ipart. Véletlen lenne? Aligha. Mind a 4 lemezt megidézzük, lesznek ritkaságok, vendégek, zenekarsimogató, after, ami kell. Jegyek a bióban, megosztásokat kösz szépen, találkozunk szombaton, Krisztián bácsi. Na, bár mi már szombaton, nem tudom, nem találkozhatunk velük, ugyanis elmúlott a koncert, azért érdemes utána nézni, hogy milyen videókat töltögettek fel azok, akik ugye jelen voltak magán az eseményen, illetve érdemes lecsekkolni ezt a posztot is, megosztottak néhány kazettát, amin még Juice-ként az első 2 kazettán, aztán már megjelenik az első Fish nevű kazetta is, úgyhogy érdemesebb egy picit beletekinteni, vannak itt érdekes

képek és érdekes dolgok, ami a koncertet, illetve az ilyen kis információkat illeti. És ugye tegnap már a helyszínen is osztottak meg néhány videót, többek között egy olyat, hogy elpróbálták az új Metallica betétet. Hát nem Metallica dalt játszottak, hanem a Quimby-től a Sehol se talállak, ezzel pedig ugye reflektálva arra a bizonyos eseményre, amikor a Metallica Budapesten koncertezett, és konkrétan senki nem tudta, hogy melyik zenekar dalát játszották el, vagyis hát próbálták koncert közben. Ami pedig még akkor így összegzésül véglegesen, hogy ugye mit is jelent legvégül maga ez a koncert, hogyha esetleg valaki lemaradott volna róla. Tegnap azért esett augusztus 1-ére a nagy halnap megrendezésének döntése, mert ugye nagyon sok évforduló erre a napra esett, vagy ugyanis erre az évre, ha már a napra nem is. Ugye Krisztián születésnapja volt tegnap, illetve Zsolti születés napjának a hete, vagyis hát annak a zárója. Krisztián és Zsolti 30 éve a színpadon, első koncertjeik 1996 nyarán voltak, Kristóf és Gergő 20 éve a színpadon, első koncertek 2006 nyarán, és ha már itt tartunk, akkor 2006-ban jelent meg a First of Many lemez, ami idén 20 éves, 2011-ben a Savlemez, ami idén 15 éves, 2016-ban az Idő van, idén ünneplik 10. évfordulóját, és 2021-ben a Pozitív, ami idén 5. éve ünnepelheti meg az évfordulóját, és hát első alkalommal játszanak a Kobuciban, a helyszín pedig a 3. kerületben van. Számolj 3-at, véletlen lenne, aligha. Sőt, 33 egy ilyen kis viccet is elírtak a posztban, illetve a végén még ugye reflektálnak arra is, hogy nem csak a számok estek egybe, hanem ilyen kis születésnapok is, úgyhogy érzelgős posztra sikerült, de ami biztos, hogyha már egyszer a Pozitív 5 éves, akkor erről az albumról érkezik egy ikonikus dal, ez nem más, mint a Fish Pozitívója.

Ha már friss és a pozitívó, akkor érkezünk egy kis javításra. Hát nem a 2021-es pozitív lemezen jelent meg, bár a címük egybeesik, hanem 2001-ben, úgyhogy már jó sok éve ennek a dalnak. De hát ilyen hibák is csúsznak bele, korai órákban vagyunk még bőven, úgyhogy ezt talán megbocsátjuk magunknak, de hogy önök megbocsátják-e, azt nem tudhatjuk biztosan. De ami biztos, hogy mi kijavítottuk magunkat, az viszont még elmondjuk, hogy maga a dal a pizzás filmhez készült, ami ugye ez 2001-ben jelent meg, és Balog György volt a rendezője ennek a filmnek. Úgyhogy így vasárnap alkalmával, ha tegnap nem filmezéssel töltötték a délelőtt, illetve délután, vagy akár az esti órákat, akkor ezt ma be lehet pótolni, és meg lehet nézni a 2001-es Pizzás című filmet, ami augusztus 23-án volt egyébként először lejátszva a mozikban, akkor jelent meg a film, úgyhogy akár egy ilyen tökéletes időtöltés is lehet. És ha már komucikárt, ugye tegnap volt ott a Fishnek a Nagy Halnap koncertje, ahol aztán megidézték több évfordulós lemezükről is a dalokat, akkor azt még elmondjuk, hogy egyébként augusztus 5-én, megint csak a Kobuci kertben, nem a Fish, hanem most az Au Revoir fog koncertezni. Róluk ugye tegnap beszéltünk, pénteken volt a legújabb daluknak a friss klip premierje, ez ugye az Ösztönlény, ha érdekli önöket a videoklip, érdemesebbe beletekinteni. Mi viszont folytatjuk tovább jobbnál jobb zenékkel, érkezik Szekeres Adrien, és úgyis Isten tudja jobban című dal, aztán a Random Trip is szólni fog.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

0: Szerettek így fodrászhoz járni, vagy hogy kezeli valaki a hajatokat? Az elfogadható a számotokra?
1: Igen. Nekem igen, mert amúgy is szeretem, ha le lesz vágva a hajam.
0: Szereted, hogyha rendezel?
1: Igen.
0: Szép a frizurád is. Illuska, te mondod, hogy nem szeretsz fodrászhoz menni.
1: Én nem is szoktam.
0: Nem is szoktál? Aha.
1: Én sem szeretek fodrászhoz menni, csak az anyukám szokta vágni a hajamat, azt szoktam szeretni.
0: Azt szereted.
2: Én, hogy vágják a hajamat, akkor azt szeretem, de hogyha fésülik, akkor azt nem, mert akkor nagyon húzzák. De én olyan fésűvel fésülködök, ami nem húzza, de csak egyetlen fésű van olyan.
0: Nem egyenes hajról van szó, nem egyenes a hajat, hanem inkább ilyen hullámos vagy göndöresebb, ugye?
2: Igen.
0: Ez biztos, hogy nem egyszerű fésülni. Naponta fésülöd?
2: Igen.
0: Naponta ki van akkor fésülve. Persze, hogyha egy bekócosodik, vagy elfekszed éjszaka, akkor nyilván nehezebb kifésülni. Ki tudja a legjobban kifésülni a hajadat? Egyedül vagy van valaki a családból, aki szívesen hozzálát?
2: Hát az anya, hogyha megkérem, akkor szívesen fésüli, de én sose szoktam megkérni.
0: Inkább egyedül kifésülöd?
2: Igen.
0: Az milyen érzés?
2: Jó.
0: Ez egy masszázs is akkor a fejnek. Szerettek fésülködni?
1: Igen, nekem van egy saját kis fésű.
3: MMR

Augusztus 2-a van, és Pál Dénes dala után mi most fellapozzuk a mai évforduló naptárat. Egyébként 2 perccel vagyunk 7:45 után, és augusztus 2-a a 214. nap az évben. És egyébként ma született 1901-ben Slavko Grum, szlovén drámaíró, az egyik legismertebb expresszionista írónk egyébként, akinek tollából származik a Dogodek v mestu Gogi. Aztán 1964-ben született Vlasta Jesenicsnik, szlovén újságíró. És van 2 sportolónk is, aki ma ünnepelheti születésnapját. 1988-ban született meg Robert Hargota, szlovén síugró és edző, 1990-ben pedig Dejan Judež, szlovén síugró. És hát augusztus 2-a bőven, hát még van évforduló a mai napon. 54 éve ma volt a, vagyis hát ma van a cigány holokauszt emléknapja. Aztán 77 éve, hogy megszületett Farkas Bertalan, a mindeddig egyetlen magyar űrhajós. 134 éve Charles A. Wheeler szabadalmaztatta a mozgó lépcsőt, 119 éve pedig rendeletben szabályozták, hogy házasságot kötni csak egy pap, és legalább 2 tanú jelenlétében lehet. 104 éve, hogy megszületett Agárdi Gábor, Jászai és Kossuth Díjas színész, a nemzet színésze, 102 éve pedig Hetei Katalin, Kossuth Díjas grafikus, festő és szobrászművész látta meg a napvilágot. Egyébként 101 éve, hogy megszületett Vámosi János énekes, aki feleségével, Zárai Mártával a magyar könnyűzenei élet jelentős alakja volt, és ha már zenei évfordulók, akkor fontos megemlíteni, hogy pontosan a mai napon, 1968-ban a The Doors megkezdte a 2 hetes, mondhatni, dominanciáját az Egyesült Államok zenei listáján, vagyis hát sláger listáján, ugyanis a Hello I Love You című dalukkal az első helyre kerültek ezen a listán, és még utána jó sokáig tartották ezt az első helyet, illetve ez volt a zenekar 2. olyan dala, ami első helyre került az Egyesült Államok zenei listáján, ezután pedig még 8-szor sikerült ezt a hát lesz megtenni, hogy első helyre kerültek, illetve, hogy nem csak első helyre, hanem top 40-be akár. És ha már egyszer The Doors, akkor érkezik pontosan ez a dal, a Hello I Love You, aztán még mi néhány évfordulóval, ami a mai naphoz köthető.

Érkezünk további évfordulókkal így a The Doors dala után, ugyanis 92 éve a mai napon született Már Gyula, Kossuth és Balázs Béla díjas rendező, akinek az Ennyiből ennyit, vagy akár a Klössz mesterviláget köszönhetjük. Egyébként Törőcsik Mari férjéről van szó. Aztán 84 éve megszületett Isabel Allende, chilei írónő. 81 éve Potsdamban befejeződött a győztes szövetséges hatalmak vezetőinek csúcstalálkozója. Megint csak 81 éve Benes dekrétumai megfosztották állampolgárságuktól a szlovákiai magyarokat, aztán 68 éve életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Göncz Árpádot. 238 éve meghalt Thomas Gainsborough, angol festő, aki a portré és a tájkép festészet területén alkotott jelentőseket. 192 éve megszületett Frederick Auguste Bartholdi elsassi szobrászművész, a New York-i szabadságszobor alkotója egyébként. 104 éve meghalt Alexander Graham Bell, skót születésű amerikai fizikus, a telefon feltalálója, a siketoktatási rendszer kidolgozója. 92 éve meghalt Paul von Hindenburg, Németország elnöke, halála után ezt a tisztséget is Adolf Hitler töltötte be. 92 éve megszületett Jákó Vera, előadó művész, nótaénekesnő. És ha már megint zenéhez érkeztünk, akkor érdemes azt is megemlíteni, hogy egyébként 1992-ben ma született Charlotte Atchison, brit énekes dalszerző, aki szakmai körökben Charlie XCX néven ismert. 5. stúdióalbuma a Crash 2022-ből az első olyan lemeze lett, amely az Egyesült Királyságban és Ausztráliában is a slágerlisták élére került egyébként. A 2023-as Barbie című filmzenéjével, a Speed Drive című dallal járult hozzá, amely bekerült a brit slágerlisták legjobb 10 dala közé. 6. stúdióalbuma, a hírhet 2024-es Brett pedig a második olyan lemeze lett, amely az Egyesült Királyságban listavezetővé vált. Emellett pedig a Billboard és a Rolling Stone is 2024 legjobb albumának választotta, és a 2024-es év után még jó sokáig is szólt, mind a közösségi média platformjain, mind pedig a rádiókban, ugyanis tényleg maradandót alkotott ezzel az albumával a művésznő. Azóta pedig hát csak jobbakat alkot, illetve erről az albumról fog szólni egy dal a következő percekben. Érkezik Charlie XCX és a Brett korszakból egyenesen a Back to Back című dala.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Kívánságműsor.
2: Fél nyolcat is ütött az óra mutatója, hajszál pontosan, és ahogy azt már önök is sejthetik, ez csak egy dolgot jelent, mégpedig azt, hogy megkezdődik a mai 2 órás slágerkívánság műsorunk, úgyhogy számítunk majd a folytatásban telefonhívásaikra, és akkor, ha megvan a zene a zenetárunkban, akkor le is fogjuk játszani a kívárt, illetve kért dalt. De már érkezett egy kérésünk üzenetben is, ez pedig Soltész Rezsőtől a Várj című muzsika, amit egyébként Marika és Feri kértek tőlünk, úgyhogy ez fog szólni elsőként, és közben akkor hívhatnak bennünket, 2 telefonszámon leszünk elérhetőek a következő 2 órában, 575 17 18, 575, 17, 19. Ha pedig külföldről szeretnének telefonálni, akkor plusz 386, 2, majd pedig a 2 telefonszám közül az egyik az, amit be kell pötyögni a telefonba, és akkor telefonálhatnak ide a Lendvai stúdióba, és kérhetnek tőlünk dalt is. Úgyhogy most akkor szóljon Soltész Rezsőtől a Nóta, érkezik a Várj, közben pedig akkor telefonáljanak bátran.

0: és már be is érkeztek az első telefonok. Halló, halló, szép reggelt kívánok!
1: Szép reggelt kívánok, és szép üdvözlet, kedves Tamara!
0: Üdvözlöm!
1: Én szeretnék egy zeneszámot meghallgatni, hosszú még az út, Tabányi Istvántól.
0: Rendben, tehát Tabányi Istvántól a hosszú még az út, szólni fog, felkerült a listára.
1: És szép üdvözletet küldönék Erzsinek és Bertinek Palimba.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és
1: köszönöm,
0: további kellemes vasárnapot kívánunk. Viszhall. És ha minden igaz, van még telefonálunk. Halló, halló, szép reggelt.
2: Jó reggelt kívánok, Tamara. Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Üdvözlöm.
2: Latinovic Zoltán és Rutkai Éva előadásába szeretném meghallgatni, Hol van az a nyár című
0: rendben,
2: dal.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot
2: köszönöm
0: kívánunk.
2: Köszönöm szépen, és további szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Viszhall.
2: Viszont hallás.
0: És van még telefonálunk. Haló, haló, szép jó reggelt kívánok.
3: Szép jó reggelt kívánok, Tamara, a stúdióban.
0: Üdvözlöm.
3: Én pedig szeretném meghallgatni Éjszakák és nappalok.
0: Rendben, szólni fog a dal.
3: A viszonthallásra.
0: Köszönjük, hogy telefonált. További kellemes vasárnapot kívánunk.
3: Köszönöm.

0: Máté Péter után már vannak is telefonálóink. Haló, haló, szép jó reggelt kívánok!
1: Köszönjük!
0: Haló, vonalban van.
2: Igen, haló, itt vagyunk.
0: Jó napot, jó reggelt!
2: A Zámbó Jimmy-től szeretnénk kérni a kisfiammal.
0: Rendben, akkor szólni fog Zámbó Jimmy dala. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot kívánunk.
2: Köszönjük, viszont önnek is.
0: Viszhall. És van még egy telefonálónk. Haló, haló, szép jó reggelt.
3: Üdvözlöm, kedves Tamara, gyönyörű szép vasárnap reggelt kívánok mindkettőjüknek a stúdióba, Jutka vagyok. Én szeretném kérni Kacott Feritől az Én hazám című számot. A lenti barátnőm Magdiva, Angélába és Marikába szeretnék, hát hallgatnánk közösen, és hát minden kedves rádió hallgatójával. Nagyon szépen köszönöm, hogy teljesítik kérésem. További szép vasárnapot is áldott. Szép heted, vagy szép új hetet kívánok mindenkinek.
0: Rendben, köszönjük szépen, hogy telefonált, szólni fog a dal, és viszont kívánjuk a jó kívánságokat, további kellemes vasárnapot kívánunk.

0: És már folytatjuk is tovább telefonhívásokkal. Halló, halló, szép jó reggelt kívánok!
1: Halló, jó reggelt kívánok, Vali vagyok.
0: Üdvözlöm.
1: Szeretném kérni, Komár László, te vagy minden gondolatom című dalt.
0: Rendben, szólni fog a dal, köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot.
1: Nagyon szépen köszönöm, szép napot, Tamara,
0: viszont hallásra. Viszhal, és van még egy telefonálunk. Halló, halló, szép jó reggelt.
2: Szép jó reggelt. Szeretném meghallgatni Toldi Máriától Rövid az élet című számot. Titeleg.
0: Rendben, Toldi Máriától tehát akkor szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot kívánunk. És van még telefonálunk. Halló, halló, szép jó reggelt, jó napot kívánok.
3: Jó reggelt kívánok.
0: Üdvözlöm.
3: Szeretném kérni, daloldál ezüst gitár.
0: Daloldál ezüst gitár?
3: Igen.
0: Esetleg egy előadót tudna mondani?
3: Nem tudom.
0: A Daloldál el ezüst gitár, ez volt a dal címe, ugye?
3: Igen.
0: Rendben, szólni fog a dal, már fel is került a listára. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
3: Mindenkinek.

0: És már be is érkezett a következő telefonhívásunk. Halló, halló, szép jó reggelt kívánok!
1: Halló, nagyon Isten, jó reggelt, jó napot mindenkinek!
0: Üdvözlet!
1: Üdvözletünk küldjük Máriának Betivel együtt. Én szeretném kérni, a holnap fénye mi magunk vagyunk.
0: Rendben, szólni fogad el.
1: És köszönöm.
2: Halló, szia Tamara!
0: Halló!
2: Szeretném kérni az ismerős arcoktól a játsszuk el.
0: Rendben. Szólni fognak akkor a kérdalak. Köszönjük szépen, hogy telefonáltak, és további kellemes vasárnapot. És van még telefonálunk, ha minden igaz. Nem, úgy tűnik, hogy nincs. Viszont üzenetben azért érkezett zenekérés, ez pedig akkor Kálmár Páltól lesz a Szeressük egymást gyerekek, amit Ernő Csurgóról kért, ugyanis Kaposvárra költözött, és szeretné meghallgatni ismerőseivel ezt a muzsikát, úgyhogy akkor ez is szólni fog a folytatásban. De először érkezik akkor most a holnap fénye Miller Varga Mészáros Sasváritól, és még ugye a sokaktól, akik közreműködnek ennél a dalnál.

0: És már van is telefonálunk. Halló, halló, szép jó reggelt kívánok, vagy jó napot.
1: Jó napot kívánok, Éva vagyok.
0: Üdvözlöm.
1: Az Echo együttestől szeretném meghallgatni Várlak című dalt.
0: Echo-tól tehát a Várlak című dalt. Egy pillanat, csak megkeressük, ha megvan a zenetárunkban, és úgy tűnik, hogy megvan, úgyhogy szólni fog akkor a folytatásban. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot kívánunk.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Viszhall.

0: Deko után már van is telefonálunk, ha minden igaz. Halló, halló, szép jó reggelt, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Margit vagyok, és szeretném Horváth Robitól még hallgatni, még dobban nem igaz ide.
0: Rendben, szólni fog Robitól a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot kívánunk.
1: Köszönöm, viszont kívánom.
0: Viszal. És van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy nincs, viszont üzenetben érkeztek továbbra is zenekérések, méghozzá Barbara Streisand-től a Memory-t kérte tőlünk Ibolya, úgyhogy ez is szólni fog a folytatásban. Illetve van még egy telefonálunk. Halló, halló, szép jó reggelt, jó napot kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm, drága!
0: Üdvözlöm!
2: Valéria vagyok, Zalaegerszegről.
0: Milyen dalt küldhetünk?
2: Szeretném meghallgatni Hofi Gézától a Gondolj apádra.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot kívánunk.
2: Én is viszont kívánom további szép napot, viszont hallásra.
0: Viszhall!

gondoltam, hogy ti lesztek a kórus. Hát nem hangokórus, hanem ilyen énekkalkórus. Nézd magad a hátra. Slőn, világosság. Ha kiderül, hogy tudok fakasztani vizet is, ezt a tiszta dolgot rám kenik, az biztos. Arra emlékszel, amikor a király jelölt, az a hülye első belvíz, hogy lehetne megoldani? Hát mindjárt így kész volt. Magyar ember kevés halat eszik. Szóval úgy lehet megoldani a belvíz gondokat, hogy ahol most van a belvíz, ott lesz a halastó. Azóta várom, hogy bevigyenek a minisztériumba. Hát ennyit én is értek. Na, egy példa. Tudod, miért jó a kerekeskút? Oda lehet tolni, ahol víz van. Erre nem jönnek le. Na, szóval. Egy közös éneklést csinálunk, szöveg igen egyszerű. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapádra. Hát, primitív, de... Tőlem van. Megmondtam előre, fel ne menj a tetőre. Egyszer kell leesni, és már nincs mit keresni. Na most akkor próbáltam. Olyan ideges vagyok, hogy... Nem lettem kócos? Jaj, Berlin zuhogó eső. Milánó, szarok a hajamra, hát miért?

0: Na, akkor most... Várjál! Most élőbe, tessék! Erre kell belépni, hogy...
1: Uff!

0: És már egy újabb telefonálónkat köszöntöm. Halló, halló, szép jöreget, jó napot kívánok!
1: Kezdi csókolom Tamara,
0: üdvözlöm.
1: Azt vagyok Cseszteregről. Szeretném kérni Bródi Jánostól az Ezek ugyanazok című számot.
0: Rendben, szólni fogad, köszönjük szépen, hogy telefonált is, további kellemes vasárnapot kívánunk.
1: Viszont.
0: Viszhal. És úgy tűnik, hogy egyelőre több telefonálunk nincs, de üzenetben megint csak érkeztek kérések. Bródi János után Cserháti Zsuzsától fog szólni az Édes kisfiam, amit Anna kért tőlünk párjával és fiával.

0: És már vannak is új telefonálóink. Halló, halló, szép jó reggelt, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Kati vagyok, Letenyéről. Szeretném meghallgatni, nem tudom, nem ez Zámbó Jimmy-től, utolsó könycsepp után valami szíven talál.
0: De igen, ez Zámbó Jimmy dala lesz, úgyhogy szólni is fog. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot kívánunk.
1: Köszönöm önöknek is.
0: És közben van még egy telefonálunk. Halló, halló, szép jó reggelt, jó napot!
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves műsorvezetőket és hallgatókat. Zoli vagyok az Őrségből. Szeretném meghallgatni, miért múlik el minden, ami szép.
0: Miért múlik el minden, ami szép? Esetleg egy előadót tudna mondani ehhez a dalhoz?
2: Nem bánom ki, kitől.
0: A második fél időtől megfelel majd a muzsika?
2: Igen, igen, természetesen.
0: Rendben, akkor szólni fog.
2: Kívánok szép napokat.

0: Második félig dudala után már a következő telefonálunkat köszöntöm. Haló, haló, szép éreget, jó napot kívánok!
1: Nézőkeni Csókolom, Tamara.
0: Üdvözlöm.
1: Otto vagyok.
0: Milyen dalt küldhetünk?
1: Korda Györgytől szeretném meghallgatni. Szeres úgyis, ha rossz vagyok című dalt.
0: Rendben, szólni fog a muzsika. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot kívánunk.
1: Köszönöm, viszont hallásra, Csókolom.
0: Viszhall. És úgy tűnik, hogy több telefonálónk nincs, vagy van mégis? Van. Haló, haló, szép reggelt, jó napot kívánok.
2: Haló.
0: Jó napot, üdvözlöm.
2: Jó napot kívánok. Németné Klári vagyok Zalaegerszegről.
0: Milyen dalt küldhetünk?
2: Tamara, én Máté Pétertől kérem szépen, azért vannak a jó barátok.
0: Rendben, szólni fog akkor a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot kívánunk.
2: Én is köszönöm, és minden jót a stúdióba és a hallgatóknak.
0: Mészhall. És van még egy telefonálunk. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, Gyöngyi vagyok, Pötrétéről. Szeretném meghallgatni Szekeres Adriántól Olyan, mint te.
0: Szekeres Adriántól tehát az Olyan, mint te című dalt. Csak egy pillanat, hogy leellenőrizzük, hogy megvan-e, és már fel is került a listára, szólni fog. Köszönjük, hogy telefonál, további kellemes vasárnapot kívánok.
3: Köszönöm szépen, viszont kívánok.
0: Viszhall.

0: Folytatjuk továbbra is telefonhívásokkal. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot kívánok a következő telefonálóknak.
1: Jó napot kívánok, Tamara, Magdi vagyok Lentiből. Én szeretném kérni Komár Lászlótól fiam.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen a telefonát. Vízhal, további kellemes vasárnapot kívánunk. És úgy tűnik, hogy telefonálunk nincs több, de azért a folytatásban is telefonálhatnak ide a Lentvai stúdióba. Komár László után pedig a Neoton Família egyik dala fog szólni. Ez nem más, mint a Nyár van, amit egyébként Edina, Csicsi, Móni és Angi kértek az Ivánci konyháról, illetve a Konyhamalacok nevű szuper csapattal, ahogy azt ők is írták. És van még telefonálunk is, ha minden igaz. Halló, halló, szép jó reggelt, jó napot.
2: Halló!
0: Üdvözlöm!
2: Én
0: halló, halljuk egymást?
2: Tamara.
0: Igen, igen, adásban van, mondja csak.
2: Anna vagyok, Péter Csámektől szeretnénk meghallgatni Ólédien.
0: Rendben, egy pillanat, csak megnézzük, ha megvan-e, és megvan, szólni fog akkor a dal Péter Csámektől.
2: Nagyon szépen köszönöm, és szép vasárnapot kívánok mindenkinek, viszont hallásra.
0: Mi köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot kívánunk mi is.

0: Ez volt tehát a Lady Anne, most Korda Györgytől, sajnos Péter Remektől nem találtuk meg a dalt, de azért a zene az szólt. És van még továbbra is telefonálónk. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, Bedőni Ági vagyok Letenyéről.
0: Üdvözlöm!
1: Én egy operettet szeretnék kérni, Kálmán Imre Marica grófnő, Kishúgom légy vidám.
0: Rendben, szólni fog akkor a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot kívánunk.
1: Köszönöm. Viszont kívánom, viszont hallásra.
0: Viszhal. És van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy van. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot kívánok.
2: Szép jó reggelt. István vagyok a Pogány-Szentpéteri hegyről.
0: Üdvözlöm.
2: Szeretnénk a párommal meghallgatni Dobos Attilától a Kövek a vízparton.
0: Tehát Dobos Attilától a Kövek a vízparton című dalt. Rendben, szólni fog, és köszönjük, hogy telefonált.
2: Kívánunk mindenkinek.
0: Kellemes vasárnapot kívánunk mi is, Viszhal. És van még egy telefonálónk. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot kívánok.
3: Én Csókló János vagyok, Zalegerszegről.
0: Üdvözlöm.
3: Az Obladi Obladra szeretném meghallgatni a családdal együtt.
0: El tudná ismételni esetleg újra?
3: Obladi Oblada.
0: Aha, a rendben, jó. Szólni fog akkor a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált. Kellemes vasárnapot kívánunk.
3: Csókolom magad. Na.

jöttél, ki tudja honnan és merről. Ezt én sohasem kutatom. A sors, mint a víz, sodort hozzám. Találkoztunk, mint kövek a vízparton. Jöttél, ki tudja honnan és merről. Itt jársz már az én utamon. Többé nem visz el senki tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízparton.

jöttél, ki tudja honnan és merről. Most már velem élj, akarom.

onnan és mellől. Most már velem él a karom, többé nem visz el senki tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízben.

Rengeteg dalkérés érkezett még üzenetben, de szokás szerint sajnos nem tudjuk teljesíteni az összeset, viszont kettő dalra még maradt időnk teljesen pontosan, úgyhogy ezek fognak akkor szólni a folytatásban. A Hungáriától elsőként érkezik a Limbo Hintó, ezt egyébként Betty kérte tőlünk, és utána szólni fog még a Római Vakáció is, amit pedig Ilona és Frigyes kértek. Úgyhogy ezzel a kettő dallal zárjuk a mai sláger kívánságunkat. Reméljük, hogy azok, akik ritkábban kérnek tőlünk dalt, illetve ritkábban kerülnek be, most sikerült teljesíteni a kéréseket, és hogy legközelebb akkor azok, akik ma esetleg nem kerültek volna adásba, azoknak legközelebb is sikerül majd ezt megtenni. Addig is viszont szól a Hungária, a Limbo Hintó, és utána még a Római Vakáció is. Limbo!

A rég láttalak után várja majd Önöket a mai vasárnapi elmélkedés Andrejek Györfi Judittal, evangélikus lelkésszel. Tartsanak velünk a folytatásban is.

Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kedves rádióhallgatók! Ezen a mai vasárnapon így szól hozzánk Isten igéje Jeremiás próféta könyvének első fejezetéből. Így szólt hozzám az Úr igéje, mielőtt megformáltalak az anyamékben, már ismertelek. És mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. Én ezt válaszoltam, ó, Uram, Uram, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét, az Úr megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Amen. Vannak pillanatok, amikor az ember úgy gondolja, hogy minden vele kezdődött. Az ő döntésével, az ő sikerével vagy kudarcával. Így gondolkodik az ember, aki csak addig lát vissza, ameddig az emlékezete elér. Isten igéje azonban ma sokkal messzebbre vezet bennünket. Oda, ahová sem a mi emlékezetünk, sem a szüleink emlékezete nem ér el, hanem egyedül Isten szíve. Mielőtt megformáltalak az anyamékben, már ismertelek. Milyen különös mondat! Mielőtt az édesanyja először megérezte volna a gyermeke életét, Isten már ismerte őt. Isten már néven szólította. Mielőtt egyetlen jót vagy rosszat cselekedett volna, Isten már szeretettel tekintett rá. Olyan szeretettel, amely nem az ember érdemeiből fakad. Ez nem csupán Jeremiás története, ez minden hívő ember története. Az egyház nem azért létezik, mert emberek egy napon úgy döntöttek, hogy hinni fognak, hanem azért, mert Isten szólalt meg először. Mindig ő az első. Az ő igéje mindig régebbi, mint a mi válaszunk. Az ő kegyelme mindig megelőzi a mi hitünket. Ám amikor az ember meghallja Isten hangját, megszólal egy másik hang is, a félelem hangja. Az a hang, amely azt suttogja, te erre nem vagy képes, te nem vagy alkalmas. Keressen mást az Isten. Jeremiás nem makacságból tiltakozik, nem lázad, hanem fél. Nem tudok beszélni, hiszen fiatal vagyok. És mennyi igazság van ebben? Mert aki valóban találkozott Istennel, az ritkán kezdi sorolni saját képességeit. Ellenkezőleg, Isten szentségének fényében érzi meg igazán a maga kicsinségét. Mózes dadogott, Gedeon rejtőzködött, Ézsaiás tisztátalan ajkú embernek vallotta magát. Péter azt kérte Jézustól, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. És Jeremiás ezt mondja, fiatal vagyok. Milyen közel áll ez hozzánk, nekünk is megvannak a magunk kifogásai, csak más szavakkal fogalmazzuk meg. Azt mondjuk, nehezek az idők, az emberek már nem hallgatnak az evangéliumra, a hit senkit sem érdekel, nem vagyok jó szónok, nem vagyok elég hívő, és közben észrevétlenül jobban kezdünk bízni a saját korlátainkba, mint Isten ígéretében. Az Úr azonban nem vitatkozik Jeremiás félelmével, nem bizonygatja neki, hogy tehetséges, nem azt mondja, hogy majd idővel belejön, csak ennyit mond. Nem mondd, hogy fiatal vagy, mert én veled leszek. Mennyire másként beszél Isten, mint a világ? A világ azt mondja, higgy önmagadban, Isten azt mondja, higgy bennem. A világ azt mondja, keresd meg a magad erejét, Isten azt mondja, fogedd el az én erőmet. A világ azt mondja, építsd fel a saját jövődet, Isten pedig azt mondja, kövess engem. Talán éppen ez a legmélyebb különbség hit és hitetlenség között. A hitetlenség állandóan az embert méri. A hit mindig Istent szemléli. És ezután valami egészen megható történik. Az Úr kinyújtja a kezét és megérinti Jeremiás ajkát. Nincsen semmilyen mennydörgés vagy földrengés, csak Isten keze egy ember ajkán. Isten éppen azt érinti meg, ahol Jeremiás a leggyengébbnek érezte magát. És így cselekszik ma is. Nem az erősségeinknél kezdi a munkát, hanem a sebeinknél.
Nem azt érinti meg, amire büszkék vagyunk, hanem azt, ami miatt szégyenkezünk. Ott kezd el munkálkodni a kegyelme, ahol mi már semmi reményt nem látunk. Hányszor elfelejtette ezt az egyház? Azt hitte, hogy nagy tervek, befolyásos emberek, tekintély mentheti meg. Krisztus azonban nem császárokra építette egyházát, hanem halászokra. Az evangélium nem azért hódította meg a világot, mert a legnagyobb hatalom állt mögötte, hanem mert az igazság ereje volt benne. Ugyanúgy a kereszt sem a sikerjele, hanem a szereteté, amely a végsőkig elmegy. És ekkor következnek azok a különös igék: gyomlálni, írtani, pusztítani, rombolni, építeni és ültetni. Mennyivel szívesebben hallgatnánk csak azt az utolsó kettőt: építeni, ültetni, békéről beszélni, áldásról beszélni. Az Úr azonban tudja, hogy repedezett alapra nem lehet házat építeni. A gyomot ki kell tépni, mielőtt a búza növekedhetne. A hazugságnak össze kell omlania, hogy az igazság megállhasson. Ez fájdalmas munka. A proféták sem örültek a kemény szavaknak, és Jézus sem könnyű szívvel indult el a Golgota felé, de az a szeretet, amely soha nem int, már nem szeretet. Az az orvos, aki nem mer operálni, amikor szükséges, nem irgalmas, hanem veszélyes. Ezért fáj néha Isten igéje, de úgy fáj, mint a sebész szikéje, amely életet ment. És itt már Jeremiás története Krisztus felé mutat. Mert eljött maga az ige, nem csupán próféta, hanem több a prófétánál. Nem egy ember, aki Isten szavait mondja, hanem az örök fiú, aki maga az Atya igéje. Őt is lenézték, őt sem fogadták el, saját népe elutasította. El akarták hallgatatni, és mégis éppen az ő elvetettsége lett a világ üdvössége. A Golgotán úgy tűnt, minden összeomlott, pedig ott épített Isten. Ahol az emberek véget láttak, ott Isten kezdetet készített. Talán van közöttünk, aki elfáradt, aki úgy érzi, hiába való a szolgálata. Szülők, akik nem látják nevelésük gyümölcsét. Nagyszülők, akik unokáikért imádkoznak, és úgy érzik, imádságuk válasz nélkül marad. Van, aki betegséget, magányt, vagy csalódást hordoz is, csendben ezt ismételgeti: nem bírom tovább. Éppen ezeknek az embereknek mondja ma az Úr: nem azt, hogy te képes vagy rá, hanem ezt: én veled vagyok. Ez fontos különbség. A mi erőnk elfogy, a mi bölcsességünk csődöt mond, bátorságunk rengetegszer megtörik. De Isten jelenléte nem fogy el, az ő ígérete nem veszít az erejéből. Ezért az egyház sohasem erős emberekre épült, hanem a hatalmas Istenre. Sohasem tökéletes keresztények tartották meg, hanem a hűséges Krisztus. És mi is úgy indulunk el a ránk váró hét felé, hogy nem lettünk erősebbek, mint tegnap, hanem ugyanaz az Úr jár előttünk, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ez legyen a mi bátorságunk és békességünk. Nem azért, mert elég jók vagyunk, nem azért, mert elég bátrak vagyunk, hanem azért, mert ő már ismert bennünket, mielőtt mi ismertük volna őt. Ő már elhívott bennünket, mielőtt válaszolni tudtunk volna. És soha nem küld bennünket olyan útra, amelyen ő maga ne járna előttünk.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.
2: Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Mura vidéki magyar rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!
3: Egy perccel vagyunk 10 óra után, és ahogy azt az iminti beharangozásban hallhatták, lassan megkezdjük a mai poénvadászatunkat, úgyhogy egy dalt még meghallgatunk, de önök azért készítsék elő a tollakat, papírlapokat, hogy majd akkor fel tudják írni maguknak a kérdéseket, illetve ugyebár a megfejtést végül, hogy aztán akkor önök is játszhatnak majd velünk. És előtte, mielőtt még ugye megkezdjük majd a játékot, említettük, hogy szólni fog egy dal, érkezik pontosan ezért a Neoton Família és a Vannak kivételek.

0: Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!
1: Köszöntöm a Poénvadászat játékosait. Minden hónap első vasárnapján jelentkezik nyereményjátékunk. A mai feladvány 20 betűs. Ezért ezúttal 20 feladványt kell megfejteni, amelyek ezúttal több témakört is érintenek majd. Ha ezekkel megleszünk, akkor elmondom, hogy melyik megfejtésben melyik betűt kell bekarikázni, hogy aztán a bekarikázott betűket összeolvasva megkapják a végső poént. Aztán fogadjuk majd hívásaikat, illetve megírhatják a megoldást e-mailben vagy Facebook oldalunkon is. A helyesen válaszolók közül valaki ajándékban is részesül. A nyeremény egyébként 2 főre szóló fürdőbelépő a Lendvai Termál Resortba, az utalvány pedig 2026. december 18-áig érvényes. A nyeremény készpénzre nem váltható és másra nem cserélhető, ezért kérjük a hallgatókat, hogy tényleg olyanok játszanak a nyereményekért, akik szeretnék felhasználni majd az utalványokat. Ne vegyék el másoktól a lehetőséget. A telefonszámainkat már jól ismerik, 575 17 18 és 575 17 19, külföldről a plusz 386, majd pedig a kettest kell bepötyögni valamelyik telefonszám elé. E-mail címünk pedig az mmr@rtvslo.si.

Kezdjük is akkor a mai első feladványunkkal. Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan. Négy színész, akik mind voltak 007-es ügynökök. Mi az ügynök teljes neve? A válasz összesen 9 betű. Tehát még egyszer Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton és Pierce Brosnan. Ez olyan négy színész, akik mind voltak 007-es ügynökök. Mi az ügynök teljes neve? Egy 9 betűs választ keresünk, és ugye már jól ismerhetik akár önök is ezeket a filmeket, amikben ők szerepeltek. Egyébként összesen 25 film készült, és 2021-ben kaptuk a legutóbbit, amikor a főszerepet Daniel Craig alakította egyébként. Második feladványunk a következő kép szól. Legendás, szomorú sorsú szerelmes pár. Romeo és... Ki a lány? 5 betűs választ keresünk, és egyébként már nem titok, hogy ugye egy angol szerzeményről van szó, mert eredetileg angol szerzeményről van szó, és mindenki, ha máshonnan nem, akkor iskolás éveiből 100%, hogy ismeri ezt a témakört, vagy legalábbis egy-egy filmet belőle, ha akár a könyvet nem is. Tehát még egyszer, legendás, szomorú sorsú szerelmes pár, Romeo és ki a lány? Folytatjuk tovább a harmadik feladványunkkal, hogyha a másodikat sikerült megfejteni. Hogy hívták Paul McCartney feleségét? Elég a keresztnév, és egy 5 betűs választ keresünk. Tehát még egyszer, hogy hívták Paul McCartney feleségét? Elég a keresztneve a hölgynek, és 5 betűs a válasz, amit keresünk.

És ha a harmadik feladványhoz sikerült megtalálni a választ, akkor folytatjuk is a negyedikkel. Egy legendás színészpáros egyik tagját eláruljuk, a másikat pedig találják ki önök. Ki volt életre szóló barátja Bud Spencernek, akivel rengeteg jó filmben együtt is szerepeltek. A teljes névre lesz szükség, 2 szó és 11 betű összesen. Tehát még egyszer akkor a negyedik feladványa a következő kép szól. Egy legendás színészpáros, egyik tagját mi eláruljuk, a másikat pedig akkor önök találják ki. Ki volt az életre szóló barátja Bud Spencernek, akivel rengeteg jó filmben együtt is szerepeltek. A teljes neve kell a színésznek, 2 szó és összesen 11 betű. És amúgy ezeket a filmeket is jól ismerhetjük, a tévében évente legalább egyszer biztos leforgatják valamelyiket. Már el is érkeztünk az 5. feladványhoz, reméljük, hogy sikerült megfejteni a 4. Az 5. pedig akkor a következő kép szól. Melyik a világ legbővizűbb folyója? Egy 8 betűs választ keresünk, tehát még egyszer, hogy melyik a világ legbővizűbb folyója. Érdemes esetleg talán segítséget is kérni egy-egy családtagtól, aki ért ehhez a témához, vagy ha mi is tudjuk, az még jobb, akkor segítség nélkül meg tudjuk fejteni, és nagyobb esélyünk van ugyebár a végső nyereményre. A 6. feladvány a következő. Ki Végvári Ádám partnere Csepregi? Mi a keresztneve? Egy 3 betűs nevet keresünk. Még egyszer akkor a kérdés a következő, hogy ki Végvári Ádám partnere Csepregi, és mi akkor a keresztnév, amit keresünk, ismételten 3 betűs ez a név.

Hetedik feladványa következőképp szól. Alkalom szüli a kicsodát. Fejezzék be a közmondást. Egyébként egy hétbetűs választ keresünk. Tehát még egyszer egy közmondást kell befejezni. Alkalom szüli a kicsodát. Nyolcadik feladványunk a következőképp szól. Mi a neve az emberfejű, lótestű lénynek? Egy hétbetűs választ keresünk összesen, tehát ismételten mi a neve az emberfejű, lótestű lénynek? Ha a nyolcadik választ sikerült megtalálni, akkor folytatjuk a kilencedikkel. Én kiskertet kerteltem, Bazsa rózsát. Hogy folytatódik a versike? Egy nyolcbetűs választ keresünk most. Tehát ismételten, én kiskertet kerteltem, Bazsa rózsát. Hogy folytatódik a versike? A válasz nyolcbetűs. Tizedik kérdésünk a következő. Melyik a Föld legmélyebb tava? A válasz egyébként hatbetűs, és most nem a legbővizőbb folyót keressük, hanem melyik a Föld legmélyebb tava?

Ha sikerült megfejteni, hogy melyik is az a bizonyos legmélyebb tó a Földön, akkor folytatjuk is a 11. kérdésünkkel. Mi a neve az oroszlántestű, emberfejű lénynek? Egyébként a válasz 6 betűs, és ismételten egy oroszlántestű, emberfejű lénynek a nevét keressük.

Egy újabb csodalénnyel folytatjuk, amit ismételten csak meg lehet találni különféle könyvekben, illetve filmekben, mítoszokban. A 12. kérdés pedig akkor a következő kép szól. Melyik az a mitológiai lény, amely oroszlántestű, szárnyas és sasfejű? Tehát az előbbeni oroszlántestű és emberfejű lény volt, most pedig egy mitológiai lényt keresünk, amely oroszlántestű, szárnyas és sasfejű is egyben. Egyébként a 12. kérdés válasza összesen 5 betűs.

A mitológiai lények után áttérünk most a komikumra, ugyanis a 13. kérdésünk a következő kép szól. Legendás komikus páros Stan és ki a másik ember, akit keresünk? Egyébként a válasz hárombetűs. Hát ismételten egy legendás komikus páros második felét keressük. Az egyiket már elárultuk, Stan és kicsoda a második emberünk.

14. kérdésünk megint csak a földdel és a vizekkel kapcsolatos. Melyik a legnagyobb óceán a Földön? A válasz egyébként 7 betűs. Tehát ismételten most a legnagyobb óceánt keressük a Földön.

A vizektől eltérünk, ugyanis a 15. kérdés már az, hogy melyik a Föld legnagyobb területű országa. A válasz 11 betű. Tehát melyik a Föld legnagyobb területű országa? Ez a kérdésünk, és a válasz összesen 11 betűt tesz ki.

16. kérdésünk a következő kép szól. Ki volt Walter Matthau szereplőtársa a következő filmekben? Furcsa pár 1 és 2, a szomszédnője mindig zöldebb és a még zöldebb a szomszédnője című filmekben. A teljes nevét keressük egyébként, két szó, összesen 10 betű. Tehát ismételten, ki volt Walter Matthau szereplőtársa a következő filmekben? Furcsa pár 1 és 2, vagy a szomszédnője mindig zöldebb és a még zöldebb a szomszédnője című filmekben. Teljes nevét keressük, ez két szó lesz, és összesen 10 betű.

Lassacskán a kérdések, végéhez közeledünk, érkezik a 17. és a borászok most itt előnyben vannak, ami a ki megválaszolást illeti, ugyanis a 17. kérdésünk a következő. Ki a szőlő gondozásával, a szőlőbeli munkák irányításával és a szőlőmunkások felügyeletével megbízott mezőgazdasági alkalmazott? Egy 9 betűs választ keresünk teljesen pontosan. Tehát ismételten, ki a szőlő gondozásával, a szőlőbeli munkák irányításával és a szőlőmunkások felügyeletével megbízott mezőgazdasági alkalmazott. A válasz 9 betűs.

18. kérdésünkkel, vagy feladványunkkal vissza is térünk a vizekhez. Melyik Afrika leghosszabb folyója? A válasz egyébként ötbetűs. Hát még egyszer, melyik Afrika leghosszabb folyója? Egy ötbetűs választ keresünk.

19. kérdésünk az, hogy melyik a Föld legmagasabb hegye? A válasz 12 betűs, és a Föld legmagasabb hegyét keressük. Egyébként köztudott, hogy nagyon sokan próbálkoznak azzal, hogy megmásszák ezt a hegyet, és nagyon sokan bele is buknak, viszont az utóbbi években mégis valahogy sikerült nagyon sok embernek felmerészkedni oda, de ez főleg a pénznek köszönhető, és annak, hogy van velük valaki, aki oxigénmaszkkal segíti ezt a mászást. Úgyhogy még egyszer a kérdés az, hogy melyik a Föld legmagasabb hegye, a válasz pedig akkor 12 betűs lesz. És végül egy újabb mitológiai lényt keresünk. A 20. kérdésünk az lesz, hogy mi a neve az egyszarvú mitológiai lénynek? A válasz 9 betűs ezúttal. Tehát most egy egyszarvú mitológiai lénynek a nevét keressük. 9 betű összesen.

0: Végig is értünk a mai 20 darab feladványunkon, reméljük, hogy sikerült őket megfejteni, viszont mi még most adunk egy kis gondolkodási időt, addig is meghallgatunk egy dalt, úgyhogy nyugodtan még gondoljanak bele egy-egy válaszba, főleg ugye jó, hogyha vannak ilyen kis támpontok, hogy mi is volt pontosan a kérdés. Még ez a kis időnk maradt arra, vagyis hát maradt önöknek arra, hogy próbálják megfejteni a 20 kérdésnek a válaszait.
1: Poén. Vadászat.

No, befejeztük a kérdések felolvasásával, úgyhogy reméljük, hogy mindenkinek sikerült eltalálni a megfejtést, vagy legalábbis megfejteni mind a 20 feladványt valamilyen szinten. Ugyanis most elmondjuk, hogy melyik betűt kell bekarikázni, melyik feladványnál. Kezdjük is akkor az elsőnél. Itt ugye egy 9 betűs választ kerestünk, és a harmadik betű lesz az, amire szükségünk lesz. Aztán, hogyha ez megvan, akkor a második kérdésnél a második betűt fogjuk bekarikázni. A harmadik kérdésnél az első betűt kerestük, tehát az 5 szavas megfejtésnek az első betűjére lesz szükségünk teljesen pontosan. A negyedik feladványnál megint csak az első betűt kerestük, úgyhogy azt kell akkor majd bekarikázni.

És már az ötödik kérdéssel folytatjuk. Itt a válasz 8 betűs volt, és a 6. betűt kell bekarikázni majd. Egyébként a világ legbővizűbb folyóját kerestük. Hát ismételten az 5. kérdésnél akkor a 6. betű lesz az, amire szükségünk lesz a végső megfejtéshez. Aztán a 6. kérdésnél az első betűt karikázzuk majd be. Itt egyébként a válasz 3 betűs volt, egy keresztnevet kerestünk. A 7. feladványnál 7 betűs volt a válasz összesen, és a 3. betűre lesz szükségünk, úgyhogy azt karikázzuk most be. És a 8. feladványunk megint csak 7 betűs volt, itt pedig akkor az első betűre lesz szükségünk. Egyébként itt egy mitológiai lényt kerestünk, egy emberfejű, lótestű lénynek a nevét teljesen pontosan. Úgyhogy a válasz 7 betűs volt itt is, és az első betűre lesz szükségünk. A 9. feladványunknál egy 8 betűs választ kerestünk, és az első betűre lesz szükségünk. Egyébként magánhangzó, hogyha valakinek segít. És egyébként egy kis versikének a végét próbáltuk megfejteni. Én kis kertet kerteltem, és bazsarózsát, valamit tettünk vele. Tehát az első betű az, amire szükségünk lesz a végső megoldáshoz. És a 10. feladványnál pedig akkor 6 betűs volt a válasz, itt pedig az utolsó betűre lesz szükségünk, úgyhogy azt karikázzák be. Egyébként a föld legmélyebb tavát kerestük.

0: És 10 megfejtésen már túl vagyunk, vagy legalábbis azoknak a betűin, amire szükségünk lesz a végső megoldáshoz. Folytatjuk a 11. kérdésünkkel, ugye, hogy egy oroszlán testű emberfejű lénynek a nevét kerestük, ez 6 betű volt, nekünk pedig az 5. betűre lesz szükségünk teljesen pontosan. 12. kérdésünkben is egy mitológiai lénynek a nevét kerestük. Ez oroszlán testű, szárnyas és sasfejű volt. Egyébként a válasz 5 betűs, nekünk pedig a 3. betűre lesz szükségünk most. A 13. kérdésnél egy 3 betűs választ kerestünk, az utolsó betűre lesz szükségünk teljesen pontosan. És egy legendás komikus párosnak a második felét kerestük. Az első már megvolt, azt Stannek hívták. Mi pedig akkor ennek a megfejtésnek az utolsó betűjére vagyunk kíváncsiak. 14. kérdésünk pedig akkor a Föld legnagyobb óceánját kereste. 7 betű volt a válasz, és nekünk az első betűre lesz szükségünk. A 15. kérdésnél pedig a 11 betűs válaszból a 4. betűre lesz szükségünk, úgyhogy a 4. betűt karikázzuk akkor be a 15-ös kérdésnél. És hát válasznál inkább. A 16. feladványunknál egy szereplőtársat kerestünk, teljesen pontosan Walter Matthau szereplőtársát a Furcsa pár 1 és a Furcsa pár 2-es filmekből. Neki a teljes nevére volt szükségünk, ez összesen 10 betű volt és 2 szó ugyebár. És a feladványhoz, vagyis hát a megfejtéséhez most az első betűre lesz szükségünk nekünk, úgyhogy azt karikázzuk be. A 17. kérdésünknél egy 9 betűs választ kerestünk, most az 5. betűt karikázzuk be, tehát a 17. feladványnál az 5. betűre lesz szükségünk. Aztán már el is értünk a 18-hoz, itt Afrika leghosszabb folyóját kerestük, ennek a válasznak a 3. betűjére vagyunk kíváncsiak. Tehát a 18. kérdésnél a 3. betűt karikáztuk be, a 19-nél pedig a 6. betűre lesz majd szükségünk, úgyhogy a 12 betű közül most a 6-at válasszák ki. És 19 kérdés, vagy feladvány után el is értünk az utolsóhoz, 20-hoz. Ez ugye az volt, hogy mi a neve az egyszarvú mitológiai lénynek, ez 9 betű volt, mi pedig a 2. betűt keressük, arra lesz szükségünk a mai feladványunk utolsó betűjéhez, úgyhogy a 2. betűt karikázzuk be, és ha jól válaszoltuk meg a kérdéseket, akkor most kész is van a mai poénunk, és ezzel pedig akkor le is zárjuk, ami a kérdéseket és a válaszokat illeti. Jöhetnek a, hát a megfejtések, fogadjuk a telefonhívásaikat, vagy pedig, hogyha üzenetben megírják, ismételten telefonszámaink 575 17 18, 575 17 19, e-mail címünk pedig az mmr@rtvslo.si, de Facebookon is bátran írhatnak.
1: Poén. Vadászat.

10 óra 58 perc a pontos idő, és a mai poén vadászatunk végéhez is értünk, és van egy nyertesünk is, ez pedig nem más, mint Völgyi Magdolna Rédicsről. Úgyhogy vele majd felvesszük a kapcsolatot, mindenki másnak pedig akkor nagyon sok sikert kívánunk a következő poén vadászatnál. Addig is viszont folytatjuk tovább jobbnál jobb zenékkel. És egyébként a megfejtés azoknak, akiknek nem sikerült volna kitalálni a 20 kérdésből, az volt, hogy múlt nélkül nincs jelen, a mondás pedig egyébként Faludi Györgytől származik. Úgyhogy ismételten a mai nyereményjátékunkat Völgyi Magdolna nyerte, Rédicsről a megfejtés múlt nélkül nincs jelen volt, mindenki másnak pedig akkor további sok sikert kívánunk a következő poénvadászat alkalmával.

11 óra, 20 perc a pontos idő, és egyébként Roxette Spending My Time-ját hallhatjuk elhalkulni a háttérben. És ha már egyszer zene, akkor érkezünk egy zenei évfordulóval, méghozzá magyar zenei évfordulóval, ugyanis ezekből hát ritkán van, és kevés egyébként, ami a zenei évfordulókat illeti, általában angolokból szokunk válogatni. Na, ami viszont biztos, hogy augusztus 2-án megjelent egy bizonyos dal, méghozzá 2015-ben egy bizonyos magyar zenekartól, a Bagassi Brothers Company-t talán nem kell bemutatni senkinek sem. És nekik jelent meg a mai napon, 11 évvel ezelőtt, ugye augusztus 2-án az Add Vissza című daluk, aminek a hivatalos klippremierje is ezen a napon volt egyébként, és az Elviszlek című albumon jelent meg teljesen pontosan, ami pedig március 16-án jelent meg teljes egészében. Úgyhogy a mai napon egy picit a Bagassi Brothers Company-ra is gondolunk, és nem csak gondolunk rájuk, hanem meg is hallgatjuk ezt a bizonyos dalt. Érkezik az Add Vissza, és utána Geszti Pétertől és Váci Esztertől is szólni fog a dal, méghozzá a Jó reggelt!

az vissza, ahogy a Bagosi Brothers is mondja, és egyébként mielőtt érkezne a beígért Geszti Péter és Váci Eszter szám, ugye a jó reggelt, annak ellenére, hogy reggel már biztosan nincs, és valószínűleg már mindenkinek sikerült felkelni. Még egy kis érdekességgel érkeztünk a dallal kapcsolatban, ugyanis az Index a zenekar 10 éves, hát évfordulója alkalmából megosztott néhány daltörténetet, vagyis a leghíresebb dalai történetét, és az Ad vissza is ezek között van. Ezt a dalt a srácok a gyerekszobájukban rögzítették, ahogy azt az Indexen olvashatjuk, akkor, amikor még nem is volt Bagosi Brothers Company. A szám sikere nagyban hozzájárult a zenekar megalakulásához, előbb csak a Gyergyói Mix FM nevű rádióban lehetett hallani, később pedig akkor egész Erdélyben, majd a Cseh Tamás program keretében létrejövő Elviszlek című albumot követően vált egész Magyarországon ismerté. Úgyhogy még egy kis érdekesség, ugye ezzel a dallal kapcsolatban ismételten ma ünnepli az évfordulóját a videóklip is, egyben augusztus 2-án 2015-ben jelent meg teljesen pontosan. Úgyhogy ma ünnepelhet a Bagosi Brothers Company, mint ahogy tegnap ünnepelhetett a Fish is. Mi pedig akkor most folytatjuk a már beígért dallal, érkezik Geszti Péter, Váci Eszter és a Jó reggel című daluk.

A Shrek filmről, vagy legalábbis az ötödik Shrek filmről már beszéltünk a múlt hónapokban, és ugye most már hivatalosan is 2027. június 30-án várható magának a filmnek a megjelenése. Ez ugye már kettőször átmozdították, hát reméljük, hogy harmadszorra már nem fogják. És egyébként már elérhető a hivatalos előzetes, mind angol, mind pedig magyar szinkronos nyelven, úgyhogy most már biztosan tudjuk azt is, hogy ki fogja átvenni a legfontosabb munkát, ami nem más, mint Shreknek a szinkronizálása. Na és hogyha már egyszer Shrek, akkor egy kis érdekességgel érkeztünk, vagyis hát recepttel, ugyanis létezik egy olyan, hogy Shrek szelet, ez egy retro kedvenc, ahogy azt a sóbors.hu-n olvashatjuk, amelyhez nem kell bekapcsolni a sütőt, mégis látványos és nagyon finom desszertet kapunk a végén. A póha kekszes alap kétféle ízben készül, a kakaós rumos réteg mellé egy karakteres, mandulás réteg kerül, amelynek a tetejét az olvat, majd roppanósra hűlt étcsokoládé teszi teljessé. És ahogy azt írják, a desszert tökéletes választás, ha gyorsan szeretnénk valami édességet készíteni, de nincs kedvünk hosszasan sütögetni, úgyhogy előre elkészíthetjük a hűtőben, pedig szépen összeáll, másnap pedig még finomabb lesz, amikor a kekszes rétegek igazán megpuhulnak. Egyébként a recept elérhető a sóbors.hu weboldalán, de hogyha valaki nem szeretni nézni, hogy pontosan miből mennyi deka, illetve gram kell, akkor a kekszrétekhez egy 50 deka darált keksz, 25 deka margarin, 2 deciliter tej és 19 deka gram porcukor kell, a kakaós masszához 30 gram kakaópor és 2 evőkanál rumaroma, a mandulás masszához 2 evőkanál mandula aroma, a tetejéhez a süteménynek pedig 12 deka gram étcsokoládé, és egyébként 25 perc alatt el lehet készíteni ezt a sütit, úgyhogy ha valakinek felkeltette az érdeklődését, akkor érdemes ellátogatni a sóbors.hu weboldalára, és ottan rákeresni egy bizonyos Shrek szeletre. Úgyhogy a recept itt elérhető, ki is lehet akár nyomtatni, és akkor egy örök életre meg is van, be is tehetjük a kis sütő-főzőkönyvbe otthon. És ha már Shrek, akkor természetesen nem múlhatnak a következő percek egy ikonikus dal nélkül sem. Érkezik a Smash Mouth és az All Star.

Rakoncai Imre és Zséd, a közös dalát hallhattuk, a Várlak méget, és egyébként egy kis cikkel érkeztünk, ugyanis a Refresher is megírta, hogy a Duna vízszintje olyan alacsony, hogy az egykori Ferenc József híd maradványait is tökéletesen lehet látni. A Duna fővárosi szakaszán is olyan alacsony a folyó vízszintje, hogy a Szabadsághídnál jól láthatóvá vált elődjének, a Ferenc József hídnak romjai, amelyről több videó és kép is felkerült a közösségi médiába. Mégsem ez az első eset, amikor ilyesmi történt. A legutóbbi alkalommal, amikor szintén rekordalacsony volt a Duna vízszintje, 2018-ban teljesen pontosan, akkor ugyanígy láthatóvá váltak a híd maradványai. A Szabadsághíd elődjét 1896. október 4-én adták át, majd 1945-ben a II. Világháború alatt a németek robbantották fel Budapest ostroma idején. Ekkor kerültek a híd elemei a vízbe, amelyek bizonyos részei azóta is a Dunában vannak. A híd történetéről egyébként a 24.hu írt részletesen, ott olvasgathatnak róla. De meg mamut maradványok kerültek elő például a Duna medréből Bulgáriában is, miután a folyó vízszintje a hosszantartó hőség és szárazság miatt rekord alacsonyra süllyedt, jelentette szerdán az MTI. A különleges leletet Riahovo falu közelében találta meg egy helyi lakos, aki a kiszáradt folyómederben figyelt fel a szokatlan csontokra. A helyiek ezután értesítették a közeli Ruszeváros regionális történeti múzeumát. A szakértők a helyszínen egy alsó állkapcsot, két agyarat és feltehetően egy mamutbordát azonosítottak. A maradványokat további vizsgálatokra szállítják el, ezek alapján terülhet ki pontosabban, milyen korúak is a csontok és valóban mamuttól származnak-e. Egyébként erről is vannak képek az interneten, úgyhogy akár erre is érdemes rákeresni, hogyha szeretnének mamutcsontokat látni, vagyis hát feltehetően mamutcsontokat. Az alacsony vízszint gyakran olyan dolgokat tesz láthatóvá, amelyek normál körülmények között a folyó mélyén maradnának, ugyebár ilyenkor régi hajóroncsok, régészeti leletek, állatcsontok vagy háborús maradványok is előkerülhetnek. A mostani bolgár felfedezés azért különösen érdekes, mert egy kihalt állat maradványairól lehet szó, amelynek vizsgálata a jégkorszak élővilágáról és a térség egykori környezetéről is árulkodhat. Úgyhogy már nem ez az első alkalom, hogy a természet visszaad valamit a múltból, azért mindenképpen jó dolog, hogy ezt is megélhettük. Már ami a mamutcsontokat illeti, az annyira nem pozitív, hogy a Duna vízszintje megint csak rekordszintűen alacsonyodott. Úgyhogy ennyit erről. A cikkel kapcsolatban egyébként a refresher.hu oldalán tudnak még tájékozódni, itt egyébként linkelik is a 24.hu cikkét, amiben bővebben olvashatnak a híd történetéről, vagyis hát a Ferenc József híd történetéről. Mi pedig folytatjuk továbbra is, zenékkel érkezik Dallos Bogi és a Rólunk című muzsikája.

Fúj meg szél, ez volt a Parnokrasz dala, és hát minket is meg fog fújni az a szél, sőt el is fog fújni innen a Moravidéki Magyar Rádió stúdiójából, ugyanis lassacskán búcsúzik a délelőtti csapat. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus kollégát a stúdióban Györkös Korán, műsorvezető pedig Gönc Tamara. De még mielőtt egy végső viszont hallást mondanánk a kedves hallgatóknak, azért még egy utolsó érdekességgel érkeztünk, ugye beszéltünk már zenei évfordulókról a mai nap folyamán, teljesen pontosan arról legutoljára, hogy a Bagosi Brothers Company Ad Vissza című dala ma ünnepli megjelenésének évfordulóját, vagyis inkább klippremierjét, és egyébként tegnap ünnepelte az évfordulóját a Foo Fighters Garage Tour című kisfilmje. Az egyébként egy 40 perces, vagyis 40 és fél perces felvétel, amiben a zenekar tagjai ellátogatnak egy-egy hallgatójuk garázsába, és ott adnak egy koncertet. Egy érdekes videó, meg lehet nézni, egyébként fenn van YouTube-on a zenekarnak a YouTube csatornáján, úgyhogy ha beletekintenek, az semmiképp sem fogják megbánni, és ahogy említettük, tegnap augusztus 1-én ünnepelte megjelenésének évfordulóját, 2011-ben jelent meg teljesen pontosan ez a felvétel, úgyhogy már hát jó régi, bár furcsa belegondolni, hogy 2011 több mint 10 éve volt. Na de, ezzel a kis információval érkeztünk mi még így a délelőtti órákban, utolsó percekben lassan, és egyben egy Foo Fighters dallal búcsúzunk, érkezik a These Days, mi pedig akkor köszönjük, hogy velünk tartottak a délelőtt folyamán, és hogy ugye játszottak velünk a poénvadászat során. Na meg további kellemes rádiózást kívánunk, Donner Tíme a műsorvezető lesz itt önökkel a délután folyamán, úgyhogy jó kezekben lesznek, és semmiképp sem fognak unatkozni. Rengeteg érdekesség vár majd még itt önökre, és természetesen jobbnál jobb zenék. Érkezik a Foo Fighters és a These Days. Kellemes vasárnap délutánt kívánunk mindenkinek.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovasbemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

holdat nézni, hosszan egy távoli csillagot igézni, jó néha fázni, semmin elmélázni, tavaszi esőben olykor bőrigázni, tele szája lenni, hangosan szeretni, jó néha magamat csak úgy elnevetni, sírni a fáj, remegni a félek, olyan jó néha érezni.

Csík zenekar felvétele szólt az iménti percekben. Márti dalát hallgattuk meg itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Jó reggelt mindenkinek! Tudom, hogy dél elmúlt, de az emberek többsége éjjel-nappal mélyen alszik. Nagy bajban vagyunk, és ha nem lépünk, még nagyobb bajba kerülünk. Most sok minden más lett, mást akartak az emberek, hát megkapták, de nem lett jobb, sőt, sokkal rosszabb lesz majd. És az emberek még mindig szórakoznak, szórakoztatva vannak, meg vannak etetve. Időnként kapnak egy kis útravalót, de nagyon kevesen hasznosítják azt. Itt van ez a vasárnap délután, hogyha gondolják, akkor próbálják meg értelmesen használni az időt, mert előbb-utóbb elfogy, és mindennapnyi halogatás ártó lehet. Szóltam, vállalom, amit mondtam, mindenkinek kellemes vasárnap délutánt kívánunk. 5 perc elmúlt el dél, az ebédhez jó étvágyat, a rádiózáshoz pedig kellemes időtöltést, jó rádiózást. Megyünk tovább zenékkel, nem sokára az ünneplőket is felköszöntjük, és lesz majd szóvá teszem is fél egykor.

Bonnie Tyler felvétele szólt, ő sincs már köztünk. Augusztus 2-a van, az ünneplőket köszöntjük fel. Lehel napja van, mert ez egy magyar eredetű férfi név. A régi magyar Lél személynév későbbi alakváltozata, ennek jelentése valószínűleg lélek lehetett. A szlovénban Alfonz névnap szerepel a kalendáriumban, germán eredetű ez a név. Elemeinek jelentése nemes, kész, illetve hajlandó. Kedves Lehelek, kedves Alfonzok, boldog névnapot kívánunk Önöknek. A születésnaposokat is köszöntjük. Nekik is gratulálunk, legyen nagyon szép a mai napjuk.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Vasárnap délután van, 12:30 a pontos idő, kedves hallgatóink, a következő percekben Szabó Márkot hallják.
2: Szóvá teszem.
3: A Lendva-patak, vagy ahogy a legtöbben hívják kissé szlovénosan, Ledava-patak évtizedek óta kiegyenlített, csatornába vezetett vízfolyás. Mondhatni vízügyi infrastruktúrává silányított elvezető kanál is. És mégis, egyben letéteményese annak a képességnek, amely a természetet dicséri. Ugyanis ha adunk neki akármilyen kis lehetőséget, szívósan képes utat törni magának. Így amikor idén tavasszal e-patak partján sétáltam Hosszúfalutól Benicáig, akkor nem is akármilyen hangokra és látványra lettem figyelmes. A szennyvíztisztító környékén a vize felett a becses és ritka fekete gólya és szürke gémek köröztek. Nádjai és a sás rejtekéből nádirigó, sőt olyan ritkaságok jelentkeztek be, mint a cserregő és a foltos nádi poszáta. A patakpartján barázda és sárga billegető találta meg élőhelyét, és a környező szántók búbos és mezei pacsirtái is jelezték, hogy színvonalasabb élőhelyre találtam, mint azt valaha gondoltam volna. Télen pedig remélem, hogy a nádisármányt is épp itt fogom megtalálni, hisz a szlovén madártani atlasz szerint erre jók az esélyek. Ezért olyan kiábrándító Anton Kustec vízügyi szakember a most, illetve már a korábbi években elvégzett mederkotrási munkálatokért felelős régiós osztályvezető nyilatkozata a rádiónknak a legújabb kotrások kapcsán. Érthető, hogy a vízügy legfőbb feladata az árvizek kivédése, és valóban történelmi volt a 2023-as helyzet nálunk is. Azóta azonban a klímaváltozás már tisztán mutatja, hogy az aszály még gyakrabban jelentkező nehézségé és talán még nagyobb gazdasági gonddá vált Közép-Európában is. Az aszály ellen pedig nem segítenek se a gátak, se a kotrások, hanem épp, hogy a működő vizes élőhelyek, az egészséges szinten tartott talajvízszintek és a természetes környezet úgynevezett ökológiai szolgáltatásai nyújtanak megoldást. Az élő vízfolyásokra nem csak a halaknak, a madaraknak van szükségük, de a rovaroknak, így a méheknek is, az árnyékot adó fáknak, sőt, még a szántóföldeken növő haszonnövényeknek, a kukoricának és a búzának is. Tarthatatlan az a hozzáállás, amellyel emblematikus regionális vízügyi szakemberünk bír, aki patakjainkat, folyóinkat csak vizes infrastruktúraként, csatornákként tartja számon. Hisz a vízügyesek egyébként minket megóvni szándékozó beavatkozásai egyben óriási károkat okoznak a vízfolyásokban, amelyek tehát egyben természetes élőhelyek. A klímaváltozás elleni küzdelem motorjai, sőt a mezőgazdaságunkat, energiaellátásunkat szavatoló értékek is. Sokkal felvilágosultabb, holisztikusabb gondolkodásra lesz szükség minden döntéshozónál, így a terepi szakembereknél, államtitkároknál, a polgármestereknél, a minisztereknél, a képviselőknél, a jövőben. Már hogyha el akarjuk kerülni a teljes kiszáradást. Hisz előbb a sokak által semmibe vett természeti környezet tűnik el. De ha nem veszük észre ezt a figyelmeztetést, akkor eljöhet akár a Muravidéken is egy day zero, vagyis a nulladik nap, amikor megnyitjuk a csapot, de nem folyik többet az eddig természetesnek vett víz, illetve a konnektorokból az eddig alapvetőnek gondolt áram. Reméljük, nem kell idáig fokozni a helyzetet, mielőtt rájön mindenki, nem holmi zöld hóbort a természetvédelem, hanem súlyos nemzetstratégiai, sőt, ellátás szuverenitási kérdés.
1: Az elhangzottak a szerző véleményét tükrözik, és nem minden esetben egyeznek a szerkesztőség álláspontjával.

Két perccel múlt 3:41 a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Vasárnap délután van ez a reggel. Már nagyon melegen indult szerte az országban, de főleg a tenger melléken persze. A környezetvédelmi ügynökség készített egy kis összefoglalót arról, hogy éjszaka feltámadt a bóra, ami számos területen megakadályozta, hogy a hőmérséklet 28 fok alá süllyedjen. Reggel 6 órakor Podnánoszban 30,2 fokot mértek. A 30 fokot megközelítő értékeket mérték egyébként nagyon sok helyen, Novagorica melletti Biliében, illetve Kuper környékén. Az Ajdovcsina melletti Dolenjében reggel 6 órakor 28,5 fok volt a hőmérséklet. Már egészen más volt a helyzet Notranskon, ahol a hőmérséklet helyenként 15 fok alá süllyedt, teszi hozzá a környezetvédelmi ügynökség. Ami a mostani helyzetképet illeti, 33 fokot mutatnak a hőmérők Lendva környékén, 32 fokot jelentenek Muraszombatból, Maribor 30 fokos, Jubina 32 fokos, Koperben 40 fok van, írják, és a Kredaricán 14 fokot mértek legutóbb. Persze emelkedni fog majd még a hőmérséklet a nap folyamán, úgyhogy nálunk is több lesz ennél a 33 foknál, 36-37 fok is lehet akár helyenként. A mai napra többnyire gyenge búrát jósolnak a tenger mellékre, másutt a keleti szél támadhat fel. Délután túlnyomó részt

0: Terült idő várható, a hegyvidéki tájakon lehet felhőzet az égen. A napi csúcshőmérséklet 31-36 fok között alakul, a tenger melléken ennél melegebb lehet. Magas hőmérséklet és a sík területeken tapasztalható jelentős hőterhelés miatt vörös riasztást adtak ki Szlovénia délkeleti és középső részére, míg az ország többi területére narancssárga riasztás van érvényben, írják. Magyarországon sem jobb a helyzet egyébként, jövő hét péntekig marad az extrém hőség, ezt írják, hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön is extrém kánikulában lesz részünk, ami annyit jelent, hogy a maximumok 40 fok fölött alakulhatnak, sőt szerda csütörtök tájékán 42 fok sem kizárt, úgyhogy újra veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord idén nyáron már másodjára. A perzselő napsütés csak helyenként zavarhatják, gomoly felhők csak elvétve alakulhat ki egy-egy hőzivatar. Ez nem csökkenti jelentősen a hőmérsékletet, és sőt utána még fullasztóbb a levegő. Most úgy tűnik, hogy jövő hét péntektől tehát egy északnyugat felől érkező, lassú mozgású hidegfront szólhat bele időjárásunkba. Ennek köszönhetően elkezdhet mérséklődni az embert próbáló hőség, de ne legyenek nagy illúzióink, így is 30 fok feletti értékek maradnak majd. Ez nagyon-nagyon megterheli már az egészséges szervezetet is, úgyhogy kerüljék a fizikai munkát, figyeljenek oda magukra és egymásra, fogyasszanak sok folyadékot, és tartózkodjanak hűtött és árnyékos helyen.
1: Közlekedési hírek.
0: Van néhány információ az utakról is. A tengermelléki autópályán elszállították a Rabar-Komanda és Unec közötti szakaszon lerobbant járművet. A torlódás viszont továbbra is fennáll, akár egy órás késéssel is számolni kell a Ljubljana felé tartók számára. Aztán torlódik a forgalom a tengermelléki autópályán, Posztolyn előtt Koper felé olyan 10 perces késések lehetnek, és Vörtnika felől Ljubljana felé lassú a forgalom, itt is feltorlódhatnak a gépjárművek. A Steyr autópályán Szlovenske Konyica előtt Maribor felé 20 perces késéssel kell számolni, Szlovenske Konyica előtt a főváros irányába pedig olyan negyed órás lehet a késés. A Karavenke alagút előtt Ausztria felé körülbelül 4 kilométeres a sor, Szlovénia irányába pedig 3 kilométeres sor torlódott össze. Szlovénia felé egyébként az alagutat biztonsági okokból időnként lezárják, a tengermelléki utakon sok helyütt kell torlódásra számítani, és Törmet és Mangárt utat pedig tűzoltási munkálatok miatt lezárták, írják. Jelenleg forgalmi korlátozás van érvényben a 7,5 tonnát meghaladó tehergépjárművek számára, 8 és 22 óra között tart, tehát a kamionstopp, ennyit még az utakról. Néhány információt osztottunk meg önökkel az elmúlt percekben, de már is a próza után rátérünk a zenékre, de nem sokára megint csak lesz két összeállításunk, egy óra után a terepjáróval várjuk önöket.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannónia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit, augusztus 2-a vasárnap van. A mai összeállításban témáink a foci, a bor és a perec lesznek. Tartsanak velünk! Az idei első muravidéki derbin a Nafta 5-2-re legyőzte a Murát. Josip Zorica duplája mellett Amadej Marusa, Luka Pikler és Anis Jasaragic talált kapuba.
2: A muravidéki összecsapás harmadik percében Nino Kauter tette próbára Erjáose kapus tudását, de a labda a léc fölött hagyta el a játékteret. Alig egy perccel később a lendvaiak szereztek gólt, miután Iván Borna Jelics Baltá saját lábával összeakadt, Anis Jasaragic labdát szerzett és a hálóba juttatta, de Alexander Matkovics játékvezető szerint a muravédőjével szemben szabálytalankodott Jasaragic, így érvénytelenítette a találatot. A 20. perctől felgyorsultak a kapu előtti események. Lukasz Erjáosek a helyén volt Marko Ascsics fejesénél, majd Niko Kaszálo próbálkozásánál is. A 21. percben a Nafta megszerezte a vezetést, a Mura védelmét kiátszva Josip Iván Zorica fejes gólját tapsolta a közönség. A Mura továbbra is enyhe mezőnyfölényben volt, de annyi. A Nafta a 31. percben ismét betalált. Egy baloldali lapos beadás után Jasaragic a 16-os közepén nem ért bele, de nem úgy a másik oldalon befutó Amadej Marusa, aki mattolta a Fermise kapust. Mitja Möretz csapata a 35. percben ünnepelhette Christian Tördin fejes gólját egy baloldali szögletből, de a játékvezető a videó áttekintése után szabálytalan helyezkedés miatt érvénytelenítette a találatot. A 39. percben azonban mégis jött a szépítés, Zsán Petrovics baloldali beadása után Tördin a hálóval lőtte a labdát. A második félidőben Luka Pichler írta át az eredményt 3-1-re. Az 51. percben a 16-os széléről talált be, Fermisek rosszul mérte fel a helyzetet. 5 perccel később a lendvai csapat egy gyors ellentámadást indított, amit Zorica góllal értékesített. Néhány pillanattal később a Mura kapusa ismét a hálóból szedte ki a labdát, Jasaragic a pálya közepén szerelt, szlalomozva az ellenfél játékosai között, a 16-oson belülről mattolta a vendégek hálóőrét. A 69. percben Alenko Rosec jó 10 méterről megtalálta az utat, 5-2-re módosítva az állást. A hajrában Fermisek jó védekezéssel megakadályozta a hazai csapat 6. gólját, a 87. percben pedig Kenan Kurtovic fejesénél Erjáosek remek kapus bravúrját tapsolta meg a szép számok közönség. A Nafta vezetőedzője Herrera Baldomero Hermoso így nyilatkozott.
3: We knew perfectly that this is a very good team.
4: Tudtuk, hogy nagyon jó csapat lesz az ellenfelünk. Az első két mérkőzésükön kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az első félidő nagyon nehéz volt, de talán a 3-1-es vezetésünk után megváltozott a játékképe. Jobban védekeztünk, és több területet találtunk az ellentámadásokhoz. Még mindig a saját elképzeléseink az elemek beépítésének fázisában vagyunk. A hét folyamán rengeteget dolgozunk az edzéseken. Természetesen mindig könnyebb úgy dolgozni, ha jönnek a jó eredmények. Így a játékosok számára is könnyebb megérteni azt, amit szeretnénk átadni nekik. Nagyon élvezzük ezt a folyamatot, és reméljük, hogy ezen az úton haladunk tovább. Fantasztikus volt ma a hangulat. Már a mérkőzés előtt is beszéltünk erről, és talán a találkozó elején érezhető volt, hogy a játékosainkon van némi nyomás. Szerintem ezt kívülről is lehetett látni. A derbi másfajta mérkőzés, de egy ilyen rivalizálásnál ez teljesen természetes. Amikor rangadót játszol, annak kiemelt jelentősége van. Érzelmekkel teli, kemény csata folyik a pályán. Nagyon boldogok voltunk, különösen a mérkőzés végén, amikor láttuk, hogy a szurkolóink elégedetten, mosolyogva ünnepelnek.
2: Nyilatkozta Herrera, majd Mitja Möretz, a Mura szakvezetője állt mikrofonunk elé. Győzni jöttek Lendvára, mondotta, majd így folytatta.
4: A három pont megszerzése volt a cél. Az első két mérkőzésen fegyelmezetten, céltudatosan játszottunk 90 percig. Ez viszont ma hiányzott némely helyzetekben. Elsősorban a hátvédeknél. A védekezési fegyelem hiánya általában eladott labdákhoz, rossz helyezkedéshez és kapott gólokhoz vezet. A NAFTA ezt kihasználta, és szinte minden helyzetből betalált. Hátrányból mindig nehéz felállni. Persze nekünk is voltak helyzeteink, többször kezdeményeztünk, de támadóink nem voltak hatékonyak a vendéglátó kapuja előtt. Itt dicséretet érdemel a NAFTA hálőre is. A labdarúgásban a gólok határozzák meg a mérkőzések győztesét, a NAFTA ma sikerrel járt, mi sajnos nem.
2: Jelentette ki rádiónknak a Mura vezetőedzője. A NAFTA jövő vasárnap a negyedik fordulóban az Alumínihoz látogat, míg a Mura hétfőn a Calcerra Domlét fogadja. A holnapi terepjáróba visszatérünk még a NAFTA Mura derbihez, hiszen a hazai csapat gólszerzőinek és a bravúrral védő kapus gondolatait osszuk meg önökkel.
1: Dobronakon a hétvégén ismét a bor és a perec kerültek a középpontba. A Dobronaki Szőlő és Bortermelők Egyesülete a helyi turistaegylettel, valamint a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézettel karöltve ismét megszervezte e nemes nedű és a hozzá jól társuló, térségükre is jellemző étel ünnepét. Az eseményre Horváth Dávid is kilátogatott.
4: Dobronakon a szőlészet és borászat hosszú múltra tekint vissza, amelyet a helyi szőlő és bortermelő egyesületnél évtizedek óta ünnepelnek. Az évek során aztán a bor ünnepe mellé a perec is társult. Hogy mi volt ennek az oka, arról rádiónknak Horváth Elizabetta, a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet igazgatója szólt.
5: Ez most már több tíz éve a borászati játékok folynak, és most már néhány évvel úgy döntöttünk, hogy összefűzzük a pereccel, hiszen mindenki tudja, elmegyünk a hegyre, egy pohár bor, és jó ízlik hozzá egy perec, és akkor mondtuk, hogy akkor ezt a perecet is akkor hozzátesszük. Így be tudjuk mutatni a látogatóknak is a perec kidolgozását, illata van a jó perecnek, és emellett akkor könnyebben kóstolnak bort is.
4: Majd Lajter István, a Dobronaki Szőlő és Bortermelők Egyesületének elnöke szólt bővebben a rendezvény borászati programjáról.
6: Közösen csináljuk valójában az egész mindenséget, ugye a perecsütést is, azt mondom, hogy ugye a borászok, mind a nyugdíjasok, mind a turista egylet tagjai közösen készítettük. Hát a boraink azok meg, ugye kinek milyen fajta bora van, hozta, úgyhogy degusztációval kezdődött az egész 4 órakor, 5 óráig tart ez, különböző borfajták, 9 egylet jelenkezett be Magyarországról, aztán persze Muravidékről vannak a többiek, úgyhogy hát eléggé szépen zajlik az esemény. 5 órakor kezdődnek majd a borászati játékok, egyelőre 9 csoport van bejelentkezve. Háromféle lesz, ugye az egyik a talicskázás, a szlalomozás, aztán utána lesz dugodobálás a vödörbe, meg hát persze nem lehet elhagyni, nem is illene azt, hogy hát a bor fajtákat kóstolni kell a versenyzőknek, és el kell nekik találni, ugye, hogy hát milyen fajtákat is kóstolnak valójában.
4: A Kultúrotthon aulájában zajló borkóstolón közreműködő egyesületek közt mi is tettünk egy kört.
7: Varga Zoltán vagyok, Rédi Csiker Barátkör Egyesület képviseletében vagyunk itt. 6 fővel érkeztünk. Hát úgy mondom, hogy finom borokat hoztunk, 5 féle bort hoztunk. Saját boromból hoztam egy irsai olivért, saját termelésű, és egy olasz rizlinget. A kertbarátkör tagunk, illetve leendő kertbarátkör elnökünk Vörös Attila borából hoztunk egy Sauvignon bort, egy Rozáliát és egy Ezerfürtű borát hoztuk el. Eddig, akik kóstolták, mindenkinek nagyon tetszett. A Réli Csikert Barátkör Egyesület az idén fog ünnepelni a 40 éves évfordulóját, fennállását. Minden évben itt vagyunk, képviseljük magunkat, nagyon szoros barátság fűzi a két egyesületet egymással, és örülünk, hogy itt lehetünk. És mindig jönni fogunk, ha meghívnak bennünket.
8: Martin Csebics István vagyok, az Alai Borút Egyesület elnöke. A borászok nagy része az Zala megyéből, Pakodról érkezett, összesen 12-en jöttünk, nem csak borokat hoztunk, szeretnénk egy kicsit énekelni is, tehát néhány zalai dalt is elhoztunk erre a rendezvényre.
4: És milyen borokat hoztak?
8: Hát a szokásos borok, ugye van ez a Rozália, a Riesling Szilváni, Riesling vegyes fehér, mellett van egy különleges borunk. Ez abban különleges, hogy direkt termőkből van összeállítva, háromféle fajta direkt termőből, Otellóból, Corminból és Isabellából. Egy ilyen enyhén piros színű és nagyon illatos bor. Pál Fidénes is megkóstolta és azt mondta, hogy ő ebből szívesen venne, hogyha lenne eladó. Hát az Alai Borút Egyesületnek már régi kapcsolata van Dobronokkal. Több közös pályázaton vettünk részt, itt a Turisztikai Egyesület, nálunk pedig az Alai Borút Egyesület vezetésével. Ezek a pályázatok mind sikeresek voltak, és mély benyomást tettünk egymásra, jó barátságokat kötöttünk, úgyhogy évente legalább egyszer vagy kétszer egymás rendezvényeit megtiszteljük. Ráadásul még egy olyan közös kapocsunk is van, hogy a Kardos Endre Bozi, aki az itteni művészete vezetője az egyesületi karnak, énekarnak, az nekünk is a vezetőnk, úgyhogy azt mondta, hogy most összeboronálja a két csapatot.
4: A borok mellett pedig a pereckészítés fortéjainak bemutatása sem maradt el. Az ügyeskező asszonyok lépésről lépésre mutatták be e térségünkre jellemző étel elkészítési módját.
9: Santák Olva vagyok, Dobronokról. Eljöttem segíteni ezt a perecet csinálni. A perec az úgyis a mi tájánkra jellemző kalács. Sokszor használtuk, mint maga kalácsot, vagy ételek mellé. Van külön fajta formálása, úgy ahány család, annyi szokás. Én már nagyon régóta csinálom a perecét, anyukámtól tanultam, még ő nagyon szerette ezt csinálni, meg úgyhogy otthon is csináljuk.
4: És mi a titka a jó perecnek?
9: Hát a jó perecnek a titka az először az anyagban van, a lisztnek a minősége, még most milyen adalékokat raknak hozzá, az minden családnál más. Kell tészta, sós, és akkor a kidolgozás, még a kelés, akkor a redle, hogy sül.
4: És önöknél milyen alkalmakkor készült egykor perec, illetve ma mikor kerül perec az asztalra?
9: Valamikor úgy mondhatom, hogy ünnepekkor volt az asztalon perec, gépcsépléskor, ilyen nagyobb munkálatokkor, akkor igaz, hogy majdnem mindenhol volt perec. Nálunk mondhatom, hogy sűrűen van az asztalon, nem éppen alkalomra, amikor ráérek, akkor szeretik sütni, bedagasztom és csinálom.
4: A borkóstolót a hagyományos nemzetközi borászati játékok követték, majd a kultúrműsorban a dobronaki nótázók mellett a pakodi népdalkör is bemutatkozott. Az eseményt jelenlétével megtisztelte Nusa Horváth, muravidéki borkirálynő is. A rendezvény társalgással és szórakozással zárult, amihez a Duo Halicanum együttes szolgáltatta a talpalávalót.
1: Kedves hallgatóink, a vasárnapi terepjáróban Göncz Edit és Horváth Dávid összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A római korban ezen a területen alakult ki Szófiáne városa, amely a római birodalom egyik fontos települése volt. Ebből az időszakból maradtak ránk az ókeresztény temető, vagy az ókeresztény sírkamrák különleges emlékei, amelyek ma már az UNESCO világörökség részét képezik.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Pécsre kalauzoljuk Önöket, és felfedezzük Magyarország egyik legkülönlegesebb történelmi városát. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

Itt a nyár és itt a hétvége, talán egy kicsit több időt együtt tudnak tölteni a nagyszülők és az unokák, és ez bizony nagyon-nagyon fontos, hiszen mindkét generációra jó hatással van, sőt még a szülőkre is, úgyhogy mindháromra mondhatnánk így is. A nagyszülő jelenléte egykor a család sziklaszilárd alapja volt. A nagymama, nagypapa sokunk számára egyet jelentett a biztonsággal, az elfogulatlan szeretettel és a kényeztetéssel. Hát voltak olyanok, akik nagyvárosban éltek, és csak a nyári szünet idejére utaztak le a nagyszülőkhöz, mondjuk falura vagy tanyára. Ők ritkábban találkoztak, de voltak olyan szerencsések is, akik gyakorlatilag egy fedél alatt éltek és növekedtek. Nemzetközi kutatások egyöntetűen állítják, hogy a nagyszülő-unoka kapcsolat jó hatással van a generációk mentális és fizikai egészségére, jólétére. De hogyha körülnézünk, akkor most azt látjuk, hogy egy kicsit a nagyszülői szerep háttérbe szorul már. Egyre kevesebb gyermek életében vannak jelen aktívan a nagymamák és a nagypapák. Ennek persze több oka is lehet. Például az, hogy még mindig dolgoznak a nagyszülők. Magyarországon a nők átlagosan 55 és 60 év között válnak először nagyszülővé. Gyakori, hogy a 60-as éveik elején járó nagyszülők még aktív dolgozók, ezért hétköznapokon munka után nincs idejük vagy kellő energiájuk az unokákra. Aztán az elmúlt másfél évtizedben a fiatalok körében ugrásszerűen megnőtt a külföldi munkavállalási és tanulási kedv, a belső vándorlás is jellemző egyébként, a fiatal felnőttek messze költöznek a szülői háztól, akár egy másik nagyvárosba a jobb megélhetés vagy a tanulmányok miatt. Amíg régen egy faluban vagy akár egy udvarban élt a nagy család, ma átlagosnak számít, ha nagyszülőket több száz vagy ezer kilométer választja el az unokáktól. A kapcsolattartás így gyakran a videóhívásokra korlátozódik, ami ugyan jobb a semminél, de a valódi jelenlétet nem tudja pótolni. A mai 60-70 éves generáció már teljesen máshogy tekint az öregedésre, mint az ő szüleik tették. Jobb az egészségi állapotuk jó esetben, nyitottabbak a világra, utaznak, a hobbiukra is szeretnének időt szánni. Sokan közülük úgy érzik, felnevelték a saját gyerekeiket, megszenvedték a maguk részét, és a fennmaradó aktív éveikben végre a saját életüket szeretnék élni. Ez, bár lehet a családban konfliktus forrása, nem feltétlenül önzés, inkább az autonómia újfajta megélése. Sok nagymama saját elhatározásából tudatosan kevesebb ingyenes babysitterkedést vállal, és ki is tart emellett. Mint mindenben, ebben is célszerű egészséges egyensúlyra törekedni. A gyereknevelési trendek is megváltoztak az elmúlt 30 évben, vagy 20-30 évben. A mai szülők gyakran úgy érzik, hogy a nagyszülők kvázi beleszólnak, vagy figyelmen kívül hagyják a kéréseiket, ez feszültség forrása lehet, mert a nagyszülők viszont úgy érezhetik, hogy a szülővé vált gyerekeik elutasítják őket és a tapasztalataikat. A generációs véleménykülönbségek pedig ritkuló látogatásokhoz, akár a kapcsolat megszakadásához is vezethetnek. Az unokák és a nagyszülők, az unokáknak a nagyszülők biztonsági hálót, feltétel nélküli elfogadást, stresszmentes figyelmet jelentenek. Hatalmas ereje és hatása van annak, amikor a nagyszülő élőkönyvtárként feleleveníti az unokáinak az emlékeit, az élményeit. A leghétköznapibb közös tevékenységek is meghatározó emlékei maradhatnak a gyerekeknek. Az unokákkal töltött minőségi idő csökkenti az időseknél a depresszió kockázatát, javítja a kognitív funkciókat és mentális egészségüket, elégedettebbé teszi őket, de segíti a gyerekek iskolai, pszichológiai és szociális fejlődését is. Egy korábbi felmérés szerint azok a gyerekek, akiknek az életében a nagyszülők is fontos szerepet játszanak, könnyebben be tudnak illeszkedni a különböző közösségekbe és aktívabbak az iskolában is. Van olyan kezdeményezés, hát most már jó ideje tart, jó 10 éve, úgy hiszem Budapesten egy általános iskolában önkéntes nagyikat vetnek be, önkéntes patróna nagyikat, nyugdíjas pedagógus nagymamák segítik a gyerekeket, így próbálják közelebb hozni a különböző generációkat egymáshoz, és ahogy a kimutatások is azt igazolják, hogy ez jót tesz mindegyik generációnak, úgyhogy itt van a vasárnap délután. Ha közel élnek egymáshoz, akkor érdemes átlépni egymáshoz, egy kicsit elbeszélgetni. Hát kinti program nem ajánlott ebben a melegben. És hogyha távol élnek egymástól, akkor megmarad a videóhívás vagy a telefonálás.
tegyék meg, jó? Itt és most érdemes megtenni, mert halogathatunk, a halogatásban egyébként nagyon jók vagyunk általában mi emberek, de aztán rájövünk, hogy elment a nap, ott van az este, nem tettük meg, amit kellett volna, és tudjuk valahogy úgy motoszkál bennünk, hogy jó lett volna, hát de majd legközelebb, de nem tudjuk, hogy lesz-e legközelebb, úgyhogy tegyék meg, most hallgassanak rám, legalább ebben az egy esetben. Kellemes vasárnap délután mindenkinek, 7 perccel vagyunk 1:30 után.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Kedves hallgatóink, augusztus 2-a van vasárnap délután, 2 óra a pontos idő. A szívküldik következnek a folytatásban, kicsit kevesebb, mint 1 órában szól a muzsika szó jó kívánság. Hallgatóink jó kívánságait ezúttal Göncz Tamara tolmácsolja. Kellemes időtöltést!

Sósné Horváth Edinának szól az első jó kívánság Lentibe. Nagyon boldog születésnapot, jó egészséget és sok boldogságot kíván Vali, Jóska és Sanyi.

Szilágyi Valériának szól ismét a jókívánság Lentibe. 76. születésnapja alkalmából szívből köszöntik és jó egészséget kívánnak neki Lívia, Ernő és családja.

Ábrahám László Nagyszaláncon 73. születésnapját ünnepli. Ebből az alkalomból kedves nótájával köszönti és szívből gratulál az egész család.

csapat nem érkezik. Soha, soha többé. Elballagok a vasútról, nincs

Ott van az én édesanyám, hát fedeles házom. Szóljatok be az ablakán, mondjátok, hogy tiltkoztok felőlem. Mondjátok, hogy ne búsuljon, jól megy sorom, mióta eljöttem. Ne tudja meg, hogy a sor.

Horvátné Cseke Barbarának szól a jó kívánság Csákány Doroszlóra. Születésnapja alkalmából sok erőt, jó egészséget és boldogságot kívánnak férje Szilárd, valamint anyósa és családja.

Szalafőre szól a következő jó kívánság Kercsmár Zoltánnénak, aki a világ legfinomabb rétesét süti. 70. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszönti a család.

A következő dal is Kercsmár Zoltánnénak, Babi mamának szól, aki a világ legfinomabb rétesét süti. 70. születésnapja alkalmából sok boldogságot kívánnak Letícia, Felícia, Cynthia.

Légrádi Zoltánnét köszönti a következő dal Őri Szentpéteren. Születésnapja alkalmából sok erőt és jó egészséget kívánnak fia Zoltán és családja Zala lövőről.

Horváth Józsefné, Nagy Erzsinek szól a jó kívánság Zalacs Évre. Születésnapja alkalmából szívből gratulál húga Erika, aki őt nagyon szereti. Még sok boldog, örömteli évet kíván szerető családja körében, valamint Isten áldását az elkövetkezendő időkre is.

Sok szeretettel köszöntik a drága szülőket, Lebár Lászlót és Irént aranylakodalmuk alkalmából. Szívből gratulálnak az együtt eltöltött 50 csodálatos évhez. Kívánnak még nagyon sok boldog, szeretetben, békességben és jó egészségben eltöltött közös évet. Köszönnek minden szeretetet, gondoskodást és azt a sok szép emléket, amit nekik ajándékoztak. Nagyon szeretik őket. Ezt üzeni szerető fiúk Teodor családjával.

Nagy szeretettel köszöntik a szeretett szülőket, Lebár Lászlót és Irént, 50. házassági évfordulójuk alkalmából. Kívánják, hogy még sok-sok éven át őrizzék meg egymás iránti szeretetüket, és kísérje őket jó egészség, öröm és boldogság. Legyenek még nagyon sokáig ilyen összetartók és a szerető család középpontja. Szeretettel öleli őket lányuk Carmen családjával.

fagyok között, mellék utcán álmodozok, boldog csendben.

A drága mamának és papának, Lebár Lászlónak és Irénnek szól a következő dal is. Szívből gratulálnak az aranylakodalmukhoz. Nagyon büszkék rájuk és kívánják.

lények, hogy még sok-sok boldog évet tölthessenek együtt. Köszönik a sok ölelést, mosolyt, szeretetet, és azt, hogy mindig számíthatnak rájuk. Nagyon szeretik őket, és sok puszit küldenek Elisa, Alisa, Lael, Dorian és Tiana.

Kedves hallgatóink, a Szívküldiket hallották, és folytatjuk tovább sok-sok zenével és néhány zenei blokkal ezt a vasárnap délutánt. Különböző zenei stílusokba kirándulunk a következő cirka két órában. Lesz itt pop, rock, jazz, klasszikus zene és minden, ami belefér. Tartsanak velünk!

Köszöntöm a hallgatókat! A legnépszerűbb zenei stílusok azok, amelyek világszerte a leginkább elterjedtek és időben is régóta közkedveltek. Az emberek különböző zenei ízléssel rendelkeznek, és ezek a fő zenei stílusok kulturális hátterüktől, életstílusoktól és érdeklődési köröktől függően változhatnak. Számít a korszak, a hely és az alkotók temperamentuma. A popzene minden bizonnyal a legnépszerűbb zenei stílus világszerte. Könnyed dallamokkal és könnyen megjegyezhető szövegekkel rendelkezik. A popzenét az általános közönség széles körű elfogadása és szeretete jellemzi. Olyan előadók, mint Michael Jackson, Madonna és Taylor Swift ikonikus popzenészekké váltak az évek során, de Európából az ABBA, a Bonnie M, vagy éppen a Bad Boys Blue együttes is letették névjegyüket a popzene örök múzeumában. A popzene valószínűleg a zene világának leguniverzálisabb műfaja. A könnyed dallamok, a fülbe mászó szövegek és a sokszínűség teszik a popzenét világszerte népszerűvé. Ez a műfaj az emberi érzelmek és élmények kifejezésének egyik legegyszerűbb, ugyanakkor legerőteljesebb módja. A popzene a szórakoztatóipar része, és gyakran az aktuális trendeket és divatot követi. Az előadók és a dalszerzők a zenei és szöveges elemeket kombinálják a slágerek létrehozásához, és gyakran olyan témákat érintenek, mint a szerelem, az életöröm és a kihívások. Nem véletlenül sorolják a legnépszerűbb zenei stílusok közé, mert olyan sok színűséget kínál, hogy minden korosztály és kultúra megtalálja benne a számításait. Erősen kötődik a kulturális élményekhez és az emberi érzésekhez. Bármely élethelyzetben megtalálható egy popsláger, amely megfelel az adott pillanatnak, és éppen ebben rejlik a műfaj varázsa. Az új hangzások és előadók folyamatosan újítják meg a popzenei palettát, így mindig friss és mindig izgalmas marad.

A rockzene egy másik nagy népszerűségnek örvendő műfaj. Erőteljes gitárriffekkel és dörmögő dobokkal rendelkezik. A rockzenét a lázadás és az önazonosság kifejezése jellemezheti. Olyan legendás zenekarok, mint a The Rolling Stones, Led Zeppelin és Queen hosszú évtizedeken át hódították meg a rockzene világát. A rockzene számos stílust ölel fel, beleértve a klasszikus rockot, a punkot, a metalt, az alternatívot és sok mást is. Minden stílusnak sajátos hangzása és üzenete van, így a rock műfaja rendkívül sokszínű. A rock zenészei gyakran az élet nagy kihívásaira, a szerelemre, az örök ifjúságra és a társadalmi változásokra reflektálnak a szövegeikben. Nem csupán egy műfaj, hanem egy életérzés is. A koncertek vadak és energiától duzzadnak, a rajongók pedig hűségesek és elkötelezettek. A rockzenében benne van a lázadás, a fiatalos életöröm és a művészi szabadság, amiért sokan szeretik és sokan rajonganak érte.

Folytassuk egy újabb zenei műfajjal. A modern zenei műfajok között van az elektronikus zene. Itt most nem feltétlenül a klasszikus elektronikus zenét kell érteni. A 80-as évektől kezdve egyre növekvő népszerűségnek örvendett a fiatal generációk körében. Számítógépek és szintetizátorok segítségével hozta létre az elektronikus hangzásokat, s a bulik és fesztiválok kedvelt zenéje lett. Az elektronikus zene a 20. és 21. század egyik legforradalmibb zenei műfaja. A kreativitás és a technológia találkozása révén teremtik meg az új hangzásokat. Az elektronikus zene rendkívül sokszínű és több alstílus tartalmaz, melyek főleg a 90-es években lettek nagyon népszerűek. Ekkor készültek a legnagyobb technoslágerek, a legismertebb house sikerek egy része és a legjobb klasszikus trance slágerek is. Ezek a stílusok gyakran a táncparketteken, klubokban és fesztiválokon hallhatóak és erőteljes ritmusokkal és elektronikus hangzással rendelkeznek. Az elektronikus zene megváltoztatta a zenei előadásokat is, mivel a DJ-k és a producerek képesek élőben keverni és manipulálni a zenét. Ez lehetővé teszi az élő zene egyedi és változatos előadását. A műfajban nagyon sok előadó és producer vált ismerté világszerte, és az elektronikus zene az elektronikus tánczenei kultúra központi eleme lett. Az elektronikus zene sokszor szöveg nélküli, ami azt jelenti, hogy a hangok és a ritmusok az érzelmek és az élmények közvetítésének eszközeivé vált.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

A folytatásban egy kis folk zenével megyünk tovább, amely a múlt és a hagyományok hangjait örökíti meg. Gyakran az adott kultúra történelméből és életmódjából merít inspirációt. A folk zenét az akusztikus hangszerek, mint például az akusztikus gitár, a banjo és a hegedű jellemzik. A dalszövegek gyakran történeteket mesélnek az életről, a szerelemről és a mindennapi küzdelmekről. A zenefajták közül a népzene az egyik legváltozatosabb, mind az eszközeit, mind a hangzásvilágát és körülményeit tekintve számtalan típusával találkozhatunk. A folk zene sokféle kulturális hagyományt képvisel világszerte, például az ír folk zene a kelta kultúrából ered. Az ilyen műfajok megőrzik azokat az értékeket és érzéseket, amelyek egy adott közösség vagy nép számára fontosak. A világzene például gyakran merít ezekből.

Következzék a zene történelmének gyöngyszeme, a klasszikus zene. Olyan zeneszerzők, mint Beethoven, Mozart, Bach és Tchaikovsky mesterműveket alkottak, amelyek az évszázadok során nem veszítették el varázsukat. Ez az egyik legkedveltebb zenei műfaj, népszerűsége a filmzenékben is megmaradt. A klasszikus zene az egyik legősibb és legelőkelőbb zenei műfaj a világon. Ez a műfaj a komoly művészi kifejezés és a zenei művészet magas iskolája. A klasszikus zene rendkívül sokoldalú, és a szimfóniáktól a zongora hangversenyekig terjedő hatalmas repertoárral rendelkezik. A klasszikus zene gyakran az érzelmi gazdagság és a mélység kifejezésének művészi módja. Ez a zene lenyűgöző zenei utazást kínál, amely érzelmi hullámvasutakon vezeti végig a hallgatót. A klasszikus zene nem csupán egy műfaj, hanem egy művészi kifejezési forma is. A zenészek életük során rengeteg időt és elkötelezettséget fordítanak a hangszerük mesteri elsajátítására. A klasszikus zene a kultúra és a művészet egyik legfenségesebb megnyilvánulása, amely az idők során töretlen népszerűséget élvez, és az emberi zenei kifejezés csúcsa. Gyakran felszínre bukkan a modern zenéket régivel ötvöző modern klasszikus zenei stílus is.

Következzék egy kifinomult és lenyűgöző műfaj, a jazz, amely a zenei kreativitás és az improvizáció művészetére épül. Ez a műfaj az Egyesült Államokból származik, és az évek során a világ számos részén terjedt el. A jazz zenét gyakran a lágy szaxofon hangzások, bonyolult zongorajátékok és az élő előadások jellemezték. A jazz egy olyan zenei stílus, amely lehetővé teszi a zenészek számára, hogy szabadon improvizáljanak a színpadon. Ez azt jelenti, hogy a zenésznek a pillanatnyi hangulat és inspiráció alapján kell játszania, és nincs két ugyanolyan előadás. A jazz zene szabadossága és egyedisége teszi különlegessé. Az 1920-as években New Orleansból indult, majd terjedt el Chicagóban és New Yorkban. A jazz ikonikus alakjai közé tartoznak Louis Armstrong, Duke Ellington és Miles Davis. Ők mind a jazz zene fejlődésének kulcsfigurái voltak, és a műfaj számos stílusát és irányzatát inspirálták. A jazz zene nem csak a zenészeknek kínál kreatív kibontakozást, hanem a hallgatóknak is egyedi és feledhetetlen zenei élményt nyújt.

Price. Take you to Texas, down to Duke's Place.

0: A folytatásban két műfaj következik, amely összefügg. Az R&B és a soul zene két olyan műfaj, amely az érzelmek és a lelki mélységek kifejezésének művészi módját képviseli. Mindkét stílusban az énekesek hatalmas szenvedélyt és érzelmeket öntenek a dalszövegekbe, miközben az élő zenekarok lendületes ritmusokat teremtenek. Az R&B zene az 1940-es években jött létre az afroamerikai kultúrában, és az afrikai dallamok és az amerikai blues ötvözéséből született. Az R&B zenészek, mint Ray Charles és Aretha Franklin kiemelkedő hangjukkal és mély érzelmekkel teli előadásukkal váltak ikonikussá. A soul zene az R&B továbbfejlesztése, és gyakran még mélyebb érzelmi tartalommal rendelkezik. Az énekesek a szívüket és lelküket öntik a dalokba, és az őszinteség és az empátia szoros kapcsolatot teremt a hallgatókkal. Olyan előadók, mint a már említett Aretha Franklin, Stevie Wonder és James Brown a soul zene legnagyobb alakjai. Mind az R&B, mind a soul zenében az érzelmek, a szeretet, a szerelem, a szabadság és a fájdalom témái fordulnak elő a leggyakrabban. Ezek a műfajok olyan zenei élményt nyújtanak, amelyben minden dal egy szívből jövő történetet mesél el.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. A rizs első ránézésre nem tűnik drámai főszereplőnek. Nem morog, nem villant agyarakat, nem vonul látványos csordákba, és még csak nem is olyan, mint egy orchidea, amelyik képes úgy kinézni, mintha titokban divat bemutatóra készülne. A rizs szerény. Ott van a tányéron, a boltok polcain, a világkonyháiban, és közben emberek milliárdjainak alapélelmiszere. Pont ezért ijesztő, amikor a kutatók arról beszélnek, a rizs alkalmazkodási határához közelíthet a gyors melegedés. Erről beszélünk ma. A rizst évezredek óta termesztik. Ázsia sok térségében nem egyszerű köret, hanem kultúra, gazdaság, táj és a mindennapi élet alapja. Teraszos rizsföldek, vízzel elárasztott parcellák, monszunokhoz igazított gazdálkodás. A rizs története összefonódik az emberi leleménnyel. A termesztett növények sokat változtak az ember kezében. A fajták alkalmazkodtak különböző éghajlatokhoz, talajokhoz, vízellátáshoz, termesztési módszerekhez. De az alkalmazkodás nem varázslat. Idő kell hozzá. Nem lehet egy növénynek odaszólni, hogy a jövő héttől legyél szíves mediterrán sivatagi üzemmódba kapcsolni, mert a növény ilyenkor legfeljebb megsárgul. A hőstressz nem látványos, de alattomos. A növényeknek is van hőkomfortjuk. Ha a hőmérséklet túl magas, romolhat a fotoszintézis, sérülhet a virágzás, csökkenhet a termékenyülés, gyengülhet a szemképződés. A rizsnél különösen kritikusak a fejlődés bizonyos szakaszai. Ha ekkor éri túl nagy hőség, a termés komolyan visszaeshet. Ez nem úgy néz ki, mint egy hollywoodi katasztrófa. Nincs robbanás, nincs menekülő tömeg, csak kevesebb szem, gyengébb termés, nagyobb bizonytalanság. A baj csendes, de nagyon is valós. Könnyű lenne azt mondani, hogy a rizs probléma távoli ügy, csak hogy a globális élelmiszerrendszerben kevés dolog marad helyben. Ha egy fontos alapélelmiszer termelése bizonytalanná válik, annak ára, ellátása, kereskedelme és társadalmi hatása is messzire érhet. Ráadásul a rizs története figyelmeztetés más növényekre is. A búza, kukorica, burgonya, szója, zöldségfélék és gyümölcsök szintén érzékenyek a szélsőségekre. Magyarországon nem a rizs a mindennapi kert főszereplője, de a hőstressz a paradicsomnál, paprikánál, uborkánál, gyümölcsfáknál és szántóföldi kultúráknál is ismerős probléma. A kertész pontosan tudja, van az a nyári nap, amikor a növény már nem nő, csak túlél. A rizs vízigényes növényként él a köztudatban, bár a termesztési módok sokfélék. A melegedés és a vízhiány együtt különösen nehéz helyzetet teremt. A magas hőmérséklet fokozza a párolgást, a csapadék eloszlása szélsőségesebbé válhat, a vízkészletekért pedig egyre nagyobb a verseny a mezőgazdaság, az ipar, a városok és a természet között. A majd döntözünk válasz sok helyen nem elég. Miből? Mikor? Mennyiért? Milyen vízzel? És mi történik azokkal az élőhelyekkel, amelyeknek ugyanarra a vízre lenne szüksége? A jövő mezőgazdasága nem csak új fajtákról szól, hanem vízgazdálkodásról, talajvédelemről, tájhasználatról és fogyasztói szokásokról is. A kutatók világszerte dolgoznak hőtűrőbb, szárazságtűrőbb, ellenállóbb rizsfajtákon. Ez fontos, de nem gyors csoda. A fajták fejlesztése, tesztelése, bevezetése időigényes, és nem minden régióban működik ugyanaz a megoldás. Az alkalmazkodás ráadásul nem jelentheti azt, hogy minden más változatlan marad. Ha a klíma gyorsan melegszik, akkor a termesztési naptár, a vízhasználat, a talajművelés, a táj szerkezete és az élelmiszerpazarlás kérdése is előkerül. A rizs tehát nem csak rizs. Egy aprószemű nagyító, amelyen keresztül látszik, mennyire sérülékeny az élelmiszerbiztonságunk. Amikor egy növény termése bizonytalanabbá válik, az nem marad agrárszakmai lábjegyzet. Hatása lehet árakra, importfüggőségre, szegényebb közösségekre, élelmezési programokra, sőt, migrációs és társadalmi folyamatokra is. Ezért a rizs hőtűréséről szóló kutatások nem távoli laborhírek. Azt üzenik, az éghajlatváltozás nem elvont grafikon, hanem egyszer csak ott ül a konyhaasztalon, vagy éppen hiányzik róla. Kedves hallgatóink, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.

egy újabb zenei műfaj következik. A rap és a hip-hop zene kifejezetten városi zenei műfaj, amely a szövegek művészi kidolgozását helyezi előtérbe. E műfajok a szókincs gazdagságával és a ritmusok sokszínűségével nyújtanak hangulatos zenei élményt. A rap és a hip-hop a kifejező rímek, a társadalmi üzenetek és a fiatal generáció kreatív kifejezési módja. A rap zene kiemelkedő része a hip-hop műfajnak, és gyakran a szövegekben a személyes történetek és életkörülmények szerepelnek. Az előadók, vagyis a rapperek, különböző szókincset és rímképzési technikákat alkalmaznak a zenei kifejezésben. A rap zene olyan témákat is érint, mint a társadalmi igazságtalanság, a szegénység és a politika. A hip-hop azonban egy szélesebb kulturális mozgalmat is magába foglal, amelybe a tánc, a divat és a graffiti művészet is beletartozik. A hip-hop közösségek közösségi élményként tekintenek a műfajra, és az összetartozás és az önazonosság kifejezésének módjaként ismerik el. Az ikonikus hip-hop előadók közé tartozik Tupac Shakur vagy Jeezy. Ezek az előadók hatalmas hatással voltak a műfaj fejlődésére és a fiatalok életére. A rap és a hip-hop zene nem csak zenei műfaj, hanem kulturális mozgalom is, ami az érzelmek és kreativitás kifejezésének művészi módját kínálja.

A latin zene egy hihetetlenül gazdag és sokszínű műfaj, amelyet a szenvedélyes ritmusok, élénk színek és sokféle stílus jellemez. Ez a zene az egész latin világban rendkívül népszerű, és hűen tükrözi a kultúra és a szenvedély összefonódását. Az egyik legismertebb latin zenei stílus a salsa, amelynek gyökerei Kubáig nyúlnak vissza. A salsa lendületes ritmusai és szenvedélyes szövegei miatt hatalmas népszerűségnek örvend a táncosok körében. A másik ikonikus latin zenei stílus a reggaeton, amely eredetileg Puerto Ricóból származik. Ez az energikus műfaj a rap és a latin ritmusok ötvözete. De a latin zene ennél sokkal a rap és a latin ritmusok ötvözete. De a latin zene ennél sokkal többet kínál.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Tizennyolc óra van, folytatjuk tovább a sok-sok zenei stílus után most a magyar nótákkal. A következő hét magyar nótáját választhatják ki hallgatóink. Van három javaslat, meghallgatjuk őket és várjuk a szavazatokat. Nóta kívánság műsor is lesz természetesen. Elsőként Gránát Zsuzsa fog énekelni, Nem kell pénz a boldogsághoz, ez a nóta címe.

0: Következik már is a harmadik javaslat Pataki István előadásában, Ördög bújt a vonóba címmel.
1: Ördög bújt a vonóba, attól tüzes a nóba, járjunk rózsán csuda móba.

mindig te veled. Kalapszált a szívemre, itt vergődik pihegve, úgy vágyom a szerelemre. Édes rózsám, add a kezedet, ott táncoljak mindig te veled. Kalapszált a szívemre, itt vergődik.

0: Meghallgattuk a nótákat, és már közben érkezett is szavazat, e-mailt írt nekünk Betty, és az első nótára szavaz, tehát Gránát Zsuzsa felvételére, és kéri Utri Annától a Megállok a keresztútnál című magyar nótát, úgyhogy ezzel nyitjuk majd a sort a szavazások után. Lehet telefonálni is persze, telefonszámaink a jól ismertek, 575-1718, 575-1719-es, de önök ezt már jobban tudják. Van-e telefonáló, kérdezem közben. Igen, van, és köszöntöm már is. Haló!
1: Szép napot kívánok, és szép üdvözlet, kedves Tímia!
0: Üdvözlöm, tessék, Mária!
1: Én szeretnék az elsőre szavazni.
0: Rendben van, kívánság?
1: A kívánság pedig minden bárány felhő.
0: Bárány felhők. Jó.
1: Fent az égen.
0: Igen, bárány felhők fenn az égen. Aha, na most... Igen, vándor felhők fenn az égen, ez a nóta címe. Mindegy.
1: Jó, köszönöm, nagyon jó voltam.
0: Köszönöm szépen. Ja, köszönjük szépen, Mária. Minden jót kívánok önnek.
1: Ebben. Nem csoda, de az időjárás.
0: Nem csoda, ugye ebben a napos időben akár bárányfelhő, akár vándorfelhő, örülnénk már neki. Köszönöm szépen még egyszer.
1: Minden jót,
0: viszont hallásra. Haló!
2: Szervusz, Timik, én Magdi vagyok Lentiből, én szeretnék szavazni a harmadikra.
0: Igenis, megvan.
2: És szeretném meghallgatni, jaj, de szép kék szeme van magának.
0: Jaj, de szép kék szeme van magának, felírom. Jól van, meg lesz.
2: Köszönöm,
0: szerintem.
2: Timikém, én szép is. Napot, minden jót kívánok.
0: Minden szép jót, estét, Magdi, viszont hallásra. Van-e még Haló. Valaki?
3: Haló!
0: Üdvözlet, tessék!
3: Kedves sokkolom téma, a Karcsi vagyok Peskánról.
0: Igen.
3: És ketten szavaznánk a harmadikra.
0: Ketten, harmadik, igen, megvan.
3: És a nóta meg árad a Duna vize.
0: Hol?
3: Hát, nem most, a nótába.
0: Igen, vicceltem, rendben, árad a Duna vize. Felírtam, Karcsi, meghallgatjuk ezt is majd. Köszönöm szépen.
3: További kellemes napot mindnyájuknak.
0: A legjobbakat. Viszont hallásra, Karcsi. Na, van-e még telefonáló, mert közben látom ám, hogy írnak. Haló, haló.
4: Kedvi Csokoló, Weisinger Józsa vagyok, Csurgóról.
0: Tessék mondani.
4: Szeretnék szavazni a másodikra.
0: Igenis.
4: És szeretném meghallgatni, elnézem a naplementét a Balaton partján.
0: Elnézem a naplementét. Jó, felírtam ezt is.
4: Köszönöm,
0: rendben van, József.
4: További szép napot kívánok, ez itt Csókolom.
0: A legjobbakat önnek is, viszont hallásra. Ki lesz a következő? Máté, aki Zalabaksáról írt nekünk, és a harmadikra szeretne szavazni. Ördög bújt a vonóba, felírtam. És a nóta, amit szeretne hallani, Molnár László, Csak inni, inni. Megnézzük, hogy mit tehetünk ez ügyben. Fontos a folyadékfogyasztás. Molnár László, Csak inni, inni, hát lehet, hogy ez nem lesz meg. Ha gondolja, Máté, írjon valami mást, mert lehet, hogy ezt nem fogjuk tudni lejátszani. Van telefonálunk? Van, akkor vele megyünk tovább. Haló?
5: Haló, szia, Timeo, szeretnék szavazni az elsőre.
0: Igen, rendben, felírtam.
5: A kiváltságon meg az lenne, messze van a kicsiny falum.
0: Messze van a kicsiny falum. Ez biztos meg lesz. Köszönöm szépen.
5: Jó, szívesen. Köszönöm
0: minden szépen. Jókat, viszont hallásra, szép napot.
5: Bizony.
0: Egymásba itt belebeszélünk. Messze van a kicsi falum, közben felírtam. Igen, ez meg lesz. Van-e telefonáló? Igen, van. Haló?
6: Szia, Timi. Anita vagyok, Ormánlakról.
0: Tessék.
6: Szeretnék szavazni a harmadikra.
0: Igenis, megvan.
6: És szeretném kérni Lovai Lászlótól, Kócos fejed, ha rám hajtod.
0: Kócos fejed... Ha rám hajtod, jól van.
6: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Nagyon szívesen, köszönöm a hívást.
6: Köszönöm szépen, szia.
0: Minden jókat, szia. Ki lesz a következő? Közben írt vissza Máté, ugye, akinek nem találtuk a nótát. Ez viszont meg lesz, amit írt, csak egy kislány van a világon. Akkor ezt fogjuk majd kikeresni neki. Csak egy kislány van a világon. Telefonálunk, ha van, akkor közben... Őt is köszöntöm, itt meg három fele nézek. Haló!
7: És szép üdvözlet, Timékém a stúdióban.
0: Üdvözlöm,
7: én
0: tessék.
7: Én pedig így szavaznánk a harmadikra.
0: Igen is.
7: Nótát pedig kérném Akácos út.
0: Akácos út, rendben van. Köszönöm, Ili, hogy telefonált.
7: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam a viszonthallásra.
0: Minden jót, viszonthallásra, ez nem rajtunk múlott egyébként. Van még telefonáló? Van, haló?
8: Jó estét kívánok, üdvözlöm.
0: Valéria, tessék.
8: Igen. Gyermekednek ketten a harmadikat kérjük.
0: Ketten ördögbe a vonóba, igen. Kívánság, igen.
8: Kívánság Horváth Pistitől valamit.
0: Horváth Pisti, no.
8: Igen.
0: Van ilyen?
8: Van bizony. A Rugarigo Verjedevla.
0: Aha.
8: De ez már a múltkor sem volt meg, úgyhogy nem tudom.
0: Akkor valamit csak tőle, ugye?
8: Igen, igen, köszönném szépen.
0: Meglátjuk, mit tehetünk. Köszönöm szépen, hogy telefonált.
8: Én köszönöm.
0: Minden jókat.
8: Viszont
0: hallásra. Érkeznek itt a szavazatok. Van telefonáló is? Nincs. Jó, akkor mondom innen gyorsan. Első nótára szavazok Tiborral. Mármint, hogy nem én, hanem Ábrahám László. Szalai László, halkan pengesd. Ezt a nótát szeretné meghallgatni. Halkan. Pengesd. Nem tudom a Horváth Pistiből mi lesz egyébként, mondom így közben, mert nem nagyon találunk semmit, jó? Aha, ezt már mondtam, Máté, csak egy kislány van a világon, ez már megvan, ugye? Jó, oké, akkor... Jó, azt mondja, hogy van-e telefonáló? Igen, van, akkor ne váljon sokáig. Haló?
9: Haló, üdvözlöm, kedves címe, a Németné Klári vagyok Zalaegerszegről. Én szeretnék szavazni a harmadikra.
0: Igen.
9: És kérem szépen 60-i Kisgyöngyitől Minden mulandó e világon.
0: 60-i Kisgyöngyi, Minden mulandó e világon, írok nagyon. Jó, meg is van.
9: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm
9: és
0: szépen, Klári.
9: Önöknek.
0: Minden jókat, viszont hallásra. Megyünk tovább. Ha van telefonáló vele, ha nincs, akkor megnézek itt valamit. Van telefon, haló?
10: Jó napot kívánok, kedves Téma.
0: Üdvözlöm.
10: Szeretnék szavazni a másodikra. Vica vagyok, Szombathelyről.
0: Igen, Vica, igen, tessék.
10: És kérném szépen azt a számot, hogy nótát, Vecsernyére szól a harang, Szelit Szabó hangja.
0: Vecsernyére szól a harang, jó, meg lesz ez is. Köszönöm
10: nagyon
0: szépen,
10: köszönöm.
0: Vica, hogy telefonált, minden
10: viszont,
0: legjobbakat.
10: Viszont hallásra.
0: Viszont köszönöm. Hallásra. No, akkor nézzük, hogy hol állunk, hol tartunk. Van még időnk. Azt mondja, kedves Tímea, írja Balázs, szeretnék szavazni a harmadikra, rendben van, felírtam. Kérném a Balaton közepe című nótát, tehát Balaton közepe. Jól van. És a Csigabuszon szól a nóta. Jaj, de jó. Üdv mindenkinek, meg jó utazást innen Lendváról. Lehet, hogy nekünk most itt kényelmesebb egy kicsit a hűtött stúdióban, mint a meleg buszon, de érezzék nagyon jól magukat. Jó kezekben vannak, jó a sofőr ott az első ülésben. No, mivel megyünk még tovább, kérdezem közben, van-e telefonáló? Akkor ő vele. Haló?
11: Haló.
0: Üdvözlet.
11: Szia, Tímeácska.
0: Erzsi, tessék.
11: Jó neked ott a hűvösben.
0: Ugye? Nem, hogy hűvösre tesznek a végén.
11: Ne, igen, erre gondoltam. Igen. Szavazok a harmadikra, és kérném szépen Újvári Marikáért az Ima a hazáért.
0: Ima.
11: A... Nézzétek meg, mert ez egy csodálatos nóta, de ha nincs meg, akkor tőle szintén a magyarnak lenni büszkeség nekem.
0: Azt mondja, egy pillanat, írok
11: most éppen
0: nagyon.
11: Nem nagyon, de egyébként igen.
0: Újvári...
11: Árad a Dunavisza, valaki kérte át.
0: Igen.
11: Kíváncsi leszek majd, amikor engedik a mocskok.
0: Bocsánat.
11: Nagyon köszönöm, adom a vettét.
0: Jó, nem tudtam visszakérdezni. Oké, okay, haló.
12: Haló, szia, Kíme.
0: Szia.
12: Szeretném, igen, harmadikra szavazni.
0: Igen.
12: És a Cinege Madár című nótát szeretném meghallgatni.
0: Jó.
12: Köszönöm szépen.
0: Ez biztos van, Cinege. Rendben, én is köszönöm szépen, Betty. Minden legjobbakat kívánunk. No.
12: Viszont kívánjuk.
0: Akartam még kérdezni itt az előző előadót, de nem jutottam szóhoz meg. Azt szerettem volna, remélem annyira nagy gondot nem csinálok, hogy aztán hűvösre tegyenek. Haló? Ki
13: Halló?
0: Van a vonalban? Tessék!
13: Ha, jó napot kívánok! Magdolna vagyok, Fentibőr.
0: Tessék!
13: Szeretném szavazni az elsőre.
0: Igenis, felírtam.
13: És szeretném kérni Valahol egy kis faluban című dalt.
0: Valahol egy kis faluban. Felírtam.
13: Köszönöm szépen, további szép estét kívánok, viszont hallásra.
0: Minden jót, Magdolna, viszont hallásra, és ez lesz a vége, úgy gondolom, több nóta nem fér bele. Egy gyors pillantás, hogy közben érkezette még szavazat, mert azt azért még figyelembe vehetjük. Itt nincsen, itt sincsen, és itt sincsen. Rendben van, akkor mindenki leadta a szavazatát, aki akarta, és mindenkinek a nótája bele is fog férni a következő, hát majdnem 3/4 órába, 7-ig szólnak most azok a nóták, amiket önök kértek, úgyhogy jó szórakozást mindenhez, de először azonban még elmondom a végeredményt is. Nagy poén lenne, ha nem tudnák a végén. 2 szavaztak a második dalra, 6 az elsőre és 12 a harmadikra, úgyhogy ördög bújt a vonóba, ez lesz a következő hét magyar nótája itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Mindenkinek óriási köszönet, hogy időt szánt ránk, maradjanak a folytatásban is velünk. Kellemes időtöltést, jó rádiózást!

szója fog be az ablakán. Mondjátok, hogy én hoztok felőlem. Mondjátok, hogy ne búsuljon, jól megy sorom, jóta eljöttem. Ne tudja meg, hogy a

Árad a Duna vize, elfolyik a fekete tengerbe. Furcsa egy nyavaja, ha zajlik a szerelem az emberbe. Árad itt zajlik, is fázik, is melege is van tőle. Az benne a szíve körül 100 fokot mutat a hőmérője. Árad is zajlik, is fázik, is melege is van tőle.

0: Mester meg az öreg apánk szidja is a bolondos népséget. Egyszer tán eszére tér, s vége lesz a fura betegségnek. Észre tér, véget ér, elfogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha a Duna vize visszajött a fekete tengerből. Észre tér, véget ér, elfogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha a Duna vize visszajött a fekete tengerből.

ezt a csárdást addig járjuk, amíg ő szeretőt talál.

a templomba nem tudok neki. De amióta a lelkemből

0: a templomba nem tudok betérni.
1: Takács Béla énekelt, 9 perc múlva 7 óra lesz, jönnek még a kért magyar nóták, úgyhogy egy picit átmegyünk majd 7 órán, de most köszönjük szépen az eddigi figyelmet. Bízunk benne, hogy kellemesen teltek az elmúlt órák velünk, és amúgy is. További szép estét mindenkinek, búcsúzik tehát a délutáni stáb, de folytatódik tovább a program, ahogy mondtam, jönnek még a magyar nóták, aztán lesz majd esti mese, könnyű zenék, terepjáró ismétlés, és a fordulópontok legutóbbi részét is megismételjük, a kollégák pedig holnap reggel a szokott időben várják Önöket. Minden jót a legközelebbi viszonthallásig!

engem is a babám karjaiba vár. Béle leszek páros én még anyáról, tisztelettel tudatom a világgal, azon kívül minden ember fiával, hogy amikor megölel engem a babám, nem cserélek a cinegem madárral, tisztelettel tudatom a világgal, azon kívül

Ha csapodár maradjon csak magára, minek vizet hordani a Dunába? Na ugye bár, ti nekem adnál, úgyis sok a nedvesség a Dunába. Ha csapodár maradjon csak magára, minek vizet hordani a Dunába? Na ugye bár, ti nekem adnál, úgyis sok a nedvesség.

ha csapodár maradjon csak magára, minek vizet hordani a Dunába? Na ugye bár, finege madár, úgyis sok a nedvesség a Dunába. Ha csapodár maradjon csak magára, minek vizet hordani a Dunába? Na ugye bár, finege madár, úgyis sok a nedvesség a Dunába.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Móra Ferenc, a karcagi mák. Mézes Gergely nevezetes ember volt a maga idejében Karcagon. Arról volt pedig nevezetes, hogy a sasok elvitték a sapkáját. Sose vétett pedig a jámbor semmit se a sasoknak, inkább jót kívánt nekik még rossz kedvében is. Mert valahányszor a szolnoki törökök bekopogtak Karcagra szép, jó reggelt kívánni, mindig azt kiabálta utánuk Mézes Gergely. Hogy a sasok mondanák a szemeteknek, csecsebogyó! Mivel azonban a sasok nem sok kárt tettek a törökben, Mézes Gergely másképp fogott ki rajtuk. Amije volt, pénzét tette, 50 aranyat kapott érte, és azt mindjárt belerejtette a süvege bélésébe. Nem szántok vetek többet a töröknek, szomszéd, mondta nagy boldogan. Inkább elmegyek a Mátrába szénégetőnek. Meg is indult szegény feje, de még ki se ért a karcagi határból, mikor egy falka sas suhogott el a feje fölött. Nyilván törököt érzenek, gondolta Mézes Gergely, és lehajolt egy mák fejért, amit valaki elrejtett az úton. Abban a percben lecsapott rá valami bolond sas, és elvitte a süvegét. Elám, ami benne volt azt is, az aranyát is, meg az eszét is szegény Gergelynek. Eljj, csóválta a fejét. Most már meg kell várnom, míg visszahozzák ezek a bolond sasok a pénzemet. Azzal visszaballagott Karcagra, s ki sem ment belőle többé. Mikor az emberek azt kérdezték tőle, hogy mit évő lesz most már, azt mondta rá nagy komolyan. Újra gazdálkodásba kapok. Mákos gazda lesz belőlem ezután. Árok parton, útszélen, gyepük mentén szórta el a talált mákot, s leste a termést szívszakadva. A száraz mákfejeket aztán tavaszig a tarisznyájába hordozta, s titkolózva csörgette meg, ahol éjszakai szállást kapott. Ebből nem eszik a török. Mind-mind elültetem. Mákos Mézes Gergely lesz ez után a nevem. Hát nem az lett, hanem Savanyú Mézes Gergely. Így hívták ezentúl az Isten adtát a karcagiak. Szánták, is nevették, is különösen nyaranta, mikor a mákot aratta az árok parton. Lótott, futott szegény, és be nem tért volna sehová, akárhogy hívták egy kis meleg leveskére. Nem lehet emberek, hadarta sebesen. Sietni kell a mákkal, míg el nem jön érte a török. Az pedig igen kár volt emlegetni, mert csak ugyan eljött. A város gulyásai rohantak a veszedelem hírével. Jön a szolnoki török, már a pora is látszik. A karcagiak szokás szerint a templomba húzódtak. Aranyát, ezüstjét, drága holmiát odahurcolta mindenki, s ájtatos énekszóval várták, hogy teljesedjék az úr akarata. Az énekszó csak akkor fagyott az ajkukra, mikor haragosan megütögették a bezárt templom ajtót. Ohó, adjatok helyet az én vagyonomnak, és én a karcagi bolgár vagyok. Savanyú Mézes Gergely volt bizaz, hát a drágasága a két tarisznya mák. Nézzétek, micsoda bőtermés volt az idén! Dicsekedett jobbra-balra, s oda tette a két tarisznyát az aranyos oltárra. Senki se törődött vele, mert most már csak ugyan a török döngette az ajtót. Szép jó napot, karcagiak! Kinyitjátok-e az ajtót, vagy lakatost hivassunk? A karcagiak mindjárt megismerték a szaváról, kilicsárt a szolnoki béget. Ezzel megalkuthatunk, ha kedvibe érjük, mondta a főbíró. A török éppen jó kedvében volt, mert a debreceniekkel is jó vásárt csinált. Három teve hozta onnan az aranyat meg az ezüstöt. A karcagiakkal is hamar meg volt az egyesség. 500 arany, 100 tinó, 100 paripa, ez az egész. Valami szép ráadást majd még odabent keresünk a templomba, harsogta be Kilicsár. De siessünk, hogy a kivilágítással vesződnünk ne kelljen. A török urak felgyújtott házakkal szoktak világítani, és karcagiak tehát siettek az ajtó nyitással. A martalócok betódultak a templomba, és Kilicsárnak legelőször is a két tarisznyán akadt meg a szeme, ahogy ott feketén lettek az aranyos oltáron. Néni, tolta oda a nagy fejét. Hát ezekben meg mit tartogattok? Savanyú Mézes Gergely lekapott az oltáról egy égő gyertyát, és oda tartotta a mákos tarisznyához, hogy csak úgy csillogtak a mák szemek. Puska, bor, bizesz, hékám, s'a el nem kotródtok innen, úgy csapom bele az égő gyertyát, hogy a hetedik határba se szedjük össze kezünket, lábunkat. A szemetán még jobban tüzelt Mézes Gergelynek, mint a gyertyája, s a bégnek reszketés állt minden ízébe. A ne bolondozz, ember! Rikoltotta ilyetten, s vak rémületében úgy lódult ki a templomból, hogy meg se állt, míg a paripájára nem kapott. A katonái utána porzottak, stán szolnokik se mertek a hátuk mögé nézni. Siettükben a három tevét is ott felejtették. A karcagiak abból kettőt hazaküldtek Debrecenbe, a harmadikat pedig terhestül odaítélték a mákos gazdának. Akkor egyszerre édes Mézes Gergellyé változott, s a főbíró mellett kapott helyet a tanácsban. De hiszen hivatalt is kell őkegyelmének adni, ha már az eszét megtalálta? Mondták a karcagiak. A karcagi mák pedig azóta is arról híres, hogy igen nagy ereje van neki, ha beleköltözködik a rétesbe. Olyan nagy az ereje, hogy addig föl nem bír kelni az ember az asztaltól, míg csak mákos rétes lát a tálban. Aki nem hiszi, próbálja meg.
1: Itt a vége, most jövél le. Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek.
2: Jó éjszakát.
3: Szép álmokat.
4: Szép álmokat.
5: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

hamarabb tovalépel, de ha nem mondod, mi a bajod, még azt hiszem, hogy nincsen, mert tudod, hogy evidens, hogy bennem él, él. Egy a világunk, a sok kicsit, de meg én nem mondtam, hát mondom, nem hagyom, hogy elveszél. Közös univerzumunk.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit, augusztus 2-a vasárnap van. A mai összeállításban témáink a foci, a bor és a perec lesznek, tartsanak velünk. Az idei első muravidéki derbin a Nafta 5-2-re legyőzte a Murát. Josip Zorica duplája mellett Amadej Marosa, Luka Pikler és Anis Jasaragic talált kapuba.
2: A muravidéki összecsapás harmadik percében Nino Kauter tette próbára Erjáose kapus tudását, de a labda a léc fölött hagyta el a játékteret. Alig egy perccel később a lendvaiak szereztek gólt, miután Iván Borna Jelics Baltá saját lábával összeakadt, Anis Jasaragic labdát szerzett és a hálóba juttatta, de Alexander Matkovics játékvezető szerint a muravédőjével szemben szabálytalankodott Jasaragic, így érvénytelenítette a találatot. A 20. perctől felgyorsultak a kapu előtti események. Lukasz Erjáosek a helyén volt Marko Ascsics felsénél, majd Niko Kaszálo próbálkozásánál is. A 21. percben a Nafta megszerezte a vezetést, a Mura védelmét kiátszva Josip Iván Zorica fejes gólját tapsolta a közönség. A Mura továbbra is enyhe mezőnyfölényben volt, de annyi. A Nafta a 31. percben ismét betalált. Egy baloldali lapos beadás után Jasaragic a 16-os közepén nem ért bele, de nem úgy a másik oldalon befutó Amadej Marosa, aki mattolta a Fermise kapust. Mitja Möretz csapata a 35. percben ünnepelhette Christian Tördin fejes gólját egy baloldali szögletből, de a játékvezető a videó áttekintése után szabálytalan helyezkedés miatt érvénytelenítette a találatot. A 39. percben azonban mégis jött a szépítés, Zsán Petrovics baloldali beadása után Tördin a hálóba lőtte a labdát. A második félidőben Luka Pichler írta át az eredményt 3-1-re. Az 51. percben a 16-os széléről talált be, Fermisek rosszul mérte fel a helyzetet. 5 perccel később a lendvai csapat egy gyors ellentámadást indított, amit Zorica góllal értékesített. Néhány pillanattal később a Mura kapusa ismét a hálóból szedte ki a labdát, Jasaragic a pálya közepén szerelt, szlalomozva az ellenfél játékosai között, a 16-oson belülről mattolta a vendégek hálóőrét. A 69. percben Alenko Rosec jó 10 méterről megtalálta az utat, 5-2-re módosítva az állást. A hajrában Fermisek jó védekezéssel megakadályozta a hazai csapat 6. gólját, a 87. percben pedig Kenan Kurtovics felsénél Erjáosek remek kapus bravúrját tapsolta meg a szép számok közönség. A Nafta vezetőedzője Herrera Baldomero Hermoso így nyilatkozott.
3: We knew perfectly that this is a very good team.
4: Tudtuk, hogy nagyon jó csapat lesz az ellenfelünk. Az első két mérkőzésükön kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az első félidő nagyon nehéz volt, de talán a 3-1-es vezetésünk után megváltozott a játékképe. Jobban védekeztünk, és több területet találtunk az ellentámadásokhoz. Még mindig a saját elképzeléseink az elemek beépítésének fázisában vagyunk. A hét folyamán rengeteget dolgozunk az edzéseken. Természetesen mindig könnyebb úgy dolgozni, ha jönnek a jó eredmények. Így a játékosok számára is könnyebb megérteni azt, amit szeretnénk átadni nekik. Nagyon élvezzük ezt a folyamatot, és reméljük, hogy ezen az úton haladunk tovább. Fantasztikus volt ma a hangulat. Már a mérkőzés előtt is beszéltünk erről, és talán a találkozó elején érezhető volt, hogy a játékosainkon van némi nyomás. Szerintem ezt kívülről is lehetett látni. A derbi másfajta mérkőzés, de egy ilyen rivalizálásnál ez teljesen természetes. Amikor rangadót játszol, annak kiemelt jelentősége van. Érzelmekkel teli, kemény csata folyik a pályán. Nagyon boldogok voltunk, különösen a mérkőzés végén, amikor láttuk, hogy a szurkolóink elégedetten, mosolyogva ünnepelnek.
2: Nyilatkozta Herrera, majd Mitja Möretz, a Mura szakvezetője állt mikrofonunk elé. Győzni jöttek Lendvára, mondotta, majd így folytatta.
4: A 3 pont megszerzése volt a cél. Az első két mérkőzésen fegyelmezetten, céltudatosan játszottunk 90 percig. Ez viszont ma hiányzott némely helyzetekben. Elsősorban a hátvédeknél. A védekezési fegyelem hiánya általában eladott labdákhoz, rossz helyezkedéshez és kapott gólokhoz vezet. A NAFTA ezt kihasználta, és szinte minden helyzetből betalált. Hátrányból mindig nehéz felállni. Persze nekünk is voltak helyzeteink, többször kezdeményeztünk, de támadóink nem voltak hatékonyak a vendéglátó kapuja előtt. Itt dicséretet érdemel a NAFTA hálóőre is. A labdarúgásban a gólok határozzák meg a mérkőzések győztesét, a NAFTA ma sikerrel járt, mi sajnos nem.
2: Jelentette ki rádiónknak a Mura vezetőedzője. A NAFTA jövő vasárnap a negyedik fordulóban az Alumínihoz látogat, míg a Mura hétfőn a Calcerra Domlét fogadja. A holnapi terepjáróba visszatérünk még a NAFTA Mura derbihez, hiszen a hazai csapat gólszerzőinek és a bravúrral védő kapus gondolatait osszuk meg önökkel.
1: Dobronakon a hétvégén ismét a bor és a perec kerültek a középpontba. A Dobronaki Szőlő- és Bortermelők Egyesülete a helyi turistaegylettel, valamint a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézettel karöltve ismét megszervezte a nemes nedű és a hozzá jól társuló, térségükre is jellemző étel ünnepét. Az eseményre Horváth Dávid is kilátogatott.
4: Dobronakon a szőlészet és borászat hosszú múltra tekint vissza, amelyet a helyi szőlő- és bortermelő egyesületnél évtizedek óta ünnepelnek. Az évek során aztán a bor ünnepe mellé a perec is társult. Hogy mi volt ennek az oka, arról rádiónknak Horváth Elizabetta, a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet igazgatója szólt.
5: Ez most már több tíz éve a borászati játékok folynak, és most már néhány évvel úgy döntöttünk, hogy összefűzzük a pereccel, hiszen mindenki tudja, elmegyünk a hegyre, egy pohár bor, és jó ízlik hozzá egy perec, és akkor mondtuk, hogy akkor ezt a perecet is akkor hozzátesszük. Így be tudjuk mutatni a látogatóknak is a perec kidolgozását, illata van a jó perecnek, és emellett akkor könnyebben kóstolnak bort is.
4: Majd Lajter István, a Dobronaki Szőlő- és Bortermelők Egyesületének elnöke szólt bővebben a rendezvény borászati programjáról.
6: Közösen csináljuk valójában az egész mindenséget. Ugye a perecsütést is azt mondom, hogy ugye a borászok, mind a nyugdíjasok, mind a turistaegylet tagjai közösen készítettük. Hát a boraink azok meg, ugye kinek milyen fajta bora van, hozta, úgyhogy degusztációval kezdődött az egész 4 órakor. 5 óráig tart ez, különböző borfajták, 9 egylet jelenkezett be Magyarországról, aztán persze Muravidékről vannak a többiek, úgyhogy hát eléggé szépen zajlik az esemény. 5 órakor kezdődnek majd a borászati játékok, egyelőre 9 csoport van bejelentkezve, 3 féle lesz, ugye az egyik a talicskázás, a szlalomozás, aztán utána lesz dugodobálás a vödörbe, meg hát persze nem lehet elhagyni, nem is illene azt, hogy hát a bor fajtákat kóstolni kell a versenyzőknek, és el kell nekik találni, ugye, hogy hát milyen fajtákat is kóstolnak valójában.
4: A Kultúrotthon aulájában zajló borkóstolón közreműködő egyesületek közt mi is tettünk egy kört.
7: Varga Zoltán vagyok, Rédi Csiker Barátkör Egyesület képviseletében vagyunk itt. 6 fővel érkeztünk. Hát úgy mondom, hogy finom borokat hoztunk, 5 féle bort hoztunk. Saját boromból hoztam egy irsai olivért, saját termelésű, és egy olasz rizlinget. A kertbarátkör tagunk, illetve leendő kertbarátkör elnökünk Vörös Attila borából hoztunk egy Sauvignon bort, egy Rozáliát és egy Ederfürtű borát hoztuk el. Eddig, akik kóstolták, mindenkinek nagyon tetszett. A Rédi Csiker Barátkör Egyesület az idén fog ünnepelni a 40 éves évfordulóját, fennállását. Minden évben itt vagyunk, képviseljük magunkat, nagyon szoros barátság fűzi a két egyesületet egymással, és örülünk, hogy itt lehetünk. És mindig jönni fogunk, ha meghívnak bennünket.
8: Martin Csebics István vagyok, az Alai Borút Egyesület elnöke. A borászok nagy része az Zala megyéből, Pakodról érkezett, összesen 12-tel jöttünk, nem csak borokat hoztunk, szeretnénk egy kicsit énekelni is, tehát néhány zalai dalt is elhoztunk erre a rendezvényre.
4: És milyen borokat hoztak?
8: Hát a szokásos borok, ugye van ez a Rozália, a Riesling Szilváni, Riesling vegyes fehér, mellett van egy különleges borunk, Ez abban különleges, hogy direkt termékből van összeállítva, háromféle fajta direkt termékből, Otellóból, Korminból és Isabellából. Egy ilyen enyhén piros színű és nagyon illatos bor. Pál Fidénes is megkóstolta, és azt mondta, hogy ő ebből szívesen venne, hogyha lenne eladó. Hát az Alajborút Egyesületnek már régi kapcsolata van Dobronokkal. Több közös pályázaton vettünk részt, itt a Turisztikai Egyesület, nálunk pedig az Alajborút Egyesület vezetésével. Ezek a pályázatok mind sikeresek voltak, és mély benyomást tettünk egymásra, jó barátságokat kötöttünk, úgyhogy évente legalább egyszer vagy kétszer egymás rendezvényeit megtiszteljük. Ráadásul még egy olyan közös kapocsunk is van, hogy a Kardos Endre Bozi, aki az itteni művészete vezetője az egyesületi karnak, énekarnak, az nekünk is a vezetőnk, úgyhogy azt mondta, hogy most összeboronálja a két csapatot.
4: A borok mellett pedig a pereckészítés fortéjainak bemutatása sem maradt el. Az ügyeskező asszonyok lépésről lépésre mutatták be e térségünkre jellemző étel elkészítési módját.
9: Santák Olga vagyok, Dobronokról. Eljöttem segíteni ezt a perecet csinálni. A perec az úgyis a mi tájánkra jellemző kalács. Sokszor használtuk, mint maga kalácsot, vagy ételek mellé. Van külön fajta formálása, úgy ahány család, annyi szokás. Én már nagyon régóta csinálom a perecét, anyukámtól tanultam meg, ő nagyon szerette ezt csinálni, meg úgyhogy otthon is csináljuk.
4: És mi a titka a jó perecnek?
9: Hát a jó perecnek a titka az először az anyagban van, a lisztnek a minősége, még most milyen adalékokat raknak hozzá, az minden családnál más. Kell tészta, sós, és akkor a kidolgozás, még a kelés, akkor a redle, hogy sül.
4: És önöknél milyen alkalmakkor készült egykor perec, illetve ma mikor kerül perec az asztalra?
9: Valamikor úgy mondhatom, hogy ünnepekkor volt az asztalon perec, gépcsépléskor, ilyen nagyobb munkálatokkor, akkor igaz, hogy majdnem mindenhol volt perec. Nálunk mondhatom, hogy sűrűen van az asztalon, nem éppen alkalomra, amikor ráérek, akkor szeretek sütni, bedagasztom és csinálom.
4: A borkóstolót a hagyományos nemzetközi borászati játékok követték, majd a kultúrműsorban a dobronaki nótázók mellett a pakodi népdalkör is bemutatkozott. Az eseményt jelenlétével megtisztelte Nusa Horváth, muravidéki borkirálynő is. A rendezvény társalgással és szórakozással zárult, amihez a duó Halikánum együttes szolgáltatta a talpalávalót.
1: Kedves hallgatóink, a vasárnapi terepjáróban Göncz Edit és Horváth Dávid összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

Káros a démonok otthon, a gondviselésnek minden a kéznyom. A hetedik érzék súgja halkan, esik a téglapon, most ne lépj oda, figyelj a hangra, a belső hangra, ami a jövődet megsúghatja, döntsön a szíved, a legbelső éred,

0: és ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza, az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libido szökik az égbe, vagy a volt teli, az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk, az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk, fencezzük le, míg nem süllyedünk a víz alá, tudni magát az egyik a másikra, miért víz alá?
1: Megveszek egy új cipőt,

0: csodálatos világunk.
1: Pincétől Pirálig.
2: Szlovénia természeti, épített és művészeti értékei, történelme, valamint a magyar szálak.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. Rekordos műsorunk helyén nyáron, ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk egy-egy adást. Tehát ma Pincétől Pirálig, és benne Novo Mesto és környéke. Dolenská az a táj, ahova Kósa Ferenccel érkezünk. Itt újra nagy erdőket és egész magas hegyeket találunk, habár ez szinte egész Szlovéniára jellemző. A térség központja Novo Mesto. Ugyan nem rendelkezik túl sok látnivalóval, de mégis szép történelemmel bír. A környéke pedig, amely a Pannonhalmi egység része, bővelkedik termálvízben, építészeti emlékekben, természeti kincsekben.

0: Zágrábtól, Karlováctól, a horvát határtól nem messze fekszik mai úti célunk, a Krka folyócska medencéjében.
1: Donetszkáról, ahogy szlovénul nevezzük, hát ez egy nagy tájegység délkelet Szlovéniában, a Ljubljanai medencétől a szlovén-horvát határig húzódik, a keleten a Szávó folyó határolja, nyugaton a Blokehegység, délén pedig a Kolpa folyó. Donetszka a történelmi Krajna, az a szlovén-ukrajnszka egyik nagy tájegysége, rajta kívül még két tájegységből tevődik össze Krajna, ez pedig a Gorenjska, amely Szlovénia észak-nyugati részén található, és a Notranjska, amely pedig Postojna környékén fekszik. Dolenjska gazdasági és kulturális székhelye Novo Mesto, fontosabb települések pedig még Kocseuje, Ribnica, Grosszuple, Körsko, Trebnye, és ezen kívül még meg kell említeni a Bela Krajna három nagyobb települését, ezek pedig Csernomel, Metlika és Szemics, mert egyes kutatók szerint Bela Krajna és Dolenjsko integrális része. Hát szóval itt még folyik a vita, hogy Bela Krajna igen-e vagy nem-e Dolenjsko része, van, aki külön válasza, de ezzel most mi nem fogunk foglalkozni. Meg kell azt is említeni, hogy Dolenjskon található a legtöbb vár Szlovénia területén. Róluk is fogunk természetesen majd többet beszélni a következő három műsorunkban, amelyben Dolenjskot tárgyaljuk. A mai műsorunkban pedig Dolenjska észak-keleti részéről fogunk beszélni, amely nagyjából a Krka folyó környékén terül el, és központja a Novo Mesto.
0: Ezek a tájmeghatározások mindig problémásak, nem lehet ez olyan precíz, hiszen Szlovéniában nincsenek ilyen megyék, vagy egyéb ilyen hivatalos entitások, vagy ugye fölosztás, önkormányzati, közigazgatási fölosztás ilyen szinten, csak ugye a községek, amelyek ugye nem erről szólnak. Nem is fontos ez, hanem az, hogy akkor tehát itt Novo Mestoval szeretnénk ma többet foglalkozni, ami errefele a legnagyobb város, pedig mindössze 23 ezer lakója van.
1: Novo Mesto magyar jelentése új hely, vagy új város, így is lefordíthatnám. A Krka folyó partján található ez a város, a területét már az ősidőktől fogva lakták az emberek, így például a régészek kelta tárgyokra bukkantak itt rá, a város területén is pedig bronz övlemezekre és maszkokra. A mai város 1365-ben lett igazán város, akkor alapította 4. Habsburg Rudolf, és a Rudolfsvert nevét kapta akkor a település, szóval kikötőről is beszélhetnénk, hiszen a városnak kikötője is volt a Krka folyón.
0: Amely egy kicsi folyó, de utána beleömlik a Szávába, ami viszont már egy igen nagy folyó, és itt van nagyon közel Zágráb városa is már, úgyhogy ilyen szempontból azért látható, hogy Novo Mesto végül is jó helyen van, és akkor be tud kapcsolódni ebbe a vérkeringésbe.
1: A török harcokban része volt a védővárvonalnak, a védőrendszernek fontosságát a határ délebre húzódásával veszítette majd el, erre Karlovác, vagyis Károly város magyarul megalakítása is kihatott, hiszen a török ellenes szervezkedés központja lett Karlovác 1579-től. Ekkor épült ki a Károly városi erőd, majd a város, amely Habsburg Károly főhercegről kapta nevét. Napjainkban ez a város Horvátország területén található. Lényegben úgy is mondhatnánk, hogy Novo Mestonak majdnem a szomszéd városa is. Fontosságát az 1900-as évek környékén fokozatosan valahogy visszaszerezte. Napjainkban pedig azt kell róla tudnunk, hogy a Dolenjsko kulturális, ipari, közigazgatási központja. Több látnivaló is akad a városban. Igen szép képet mutat az óváros a Krka folyó partján. Az óváros dombját a Szent Miklós templom uralja. Ez a 15. században épült, gótikus építészeti stílusban. Többször kibővítették a templomot a 16. és a 17. század folyamán. Szent Miklós képét a város védőszentjének a képét a világhírű Tintoretto festette 1582-ben, és a főoltár felett gyönyörködhetünk ebben a képben.

0: egyértelmű, hogy Novo Mesto egy elég zöld város, hiszen tudjuk, hogy Szlovéniában ugye nagyon magas a zöld felületek aránya, ez itt is így van. Gazdaságilag is igencsak jól áll, hiszen nagyon is híres gyárak vannak itt, ez a Körká gyógyszeripari vállalat természetesen, és persze a Revoz, Renault gyára. Mind a kettejük Szlovénia nagyon komoly gazdasági motorja, és ezek nem Ljubljanában vannak, hanem éppenséggel itt vannak.
1: Visszakanyarodva még kicsit a város sétánkhoz, ugye főtéren is akad néhány érdekes látnivaló, ilyen például a szecessziós stílusban épült városháza, amelyet egykori polgárházak vesznek körül, és meg kell említeni még itt a közelben található úgynevezett Jákác házat. Bozsidár Jákác volt a 20. század egyik legismertebb szlovén festője, ő 1899-ben született Novo Mestoban, egy híres képzőművész, grafikus volt, a II. Világháborúban partizánként vett részt, számos fontos történetet, szemét ábrázolt grafikáiban, a többek között Titót is ő festette le.
0: Bozsidár Jákác az, aki a város leghíresebb személyisége, mondhatjuk talán, hogyha most így a történelmét nézzük, de még van azért rajta kívül több ilyen híresség is, akikről majd még szólunk.
1: Bozsidár Jákác, ahogy említettem, volt a 20. század egyik legismertebb szlovén festője, és a Jákác házban közel 800 művét őriznek, természetesen ezeket meg lehet itt tekinteni. Ezen kívül még meg kell említeni a Dolenszkói helytörténelmi múzeumot is, itt régészeti, néprajzi, újkori történelmi emlékeket őriznek. Na talán még a fontos Novo Mestoiak közül meg kellene említeni Leon Stukel, kiváló sportolót. Egy évben született, mint Bozsidár Jákác, 1898, Jákác mondta 99-ben, ugye? Szóval kortársok voltak. Stukel egy kiváló tornász volt, ötszörös világbajnok, háromszoros olimpiai bajnokról van szó, ő ezeket az érmeket még a II. Világháború előtt szerezte meg, és nagyon érdekes, hogy 101 éves korában is még élt a kitűnő sportoló, és még emlékszem rá, az 1996-os atlantai olimpia egyik díszvendége volt.

0: Novo Mesto mellett is vannak fontos nem személyiségek, hanem helységek. Az egyik ilyen az Otocsec, amelyet ugye ismerünk még itt nálunk is, hiszen országos hírű.
1: 800 lakosú faluról van szó, Gyöngyszeme a Körka folyó egyik szigetén épült várkastély. Itt a folyó már egy lapájon folydogált, szóval nem már a hegyek között. A szigetre mindkét oldalról hidon juthatunk fel. Napjainkban egy kétemeletes kastély található itt. Az írásos források már a 13. század közepén említik először. Különböző főóri családok birtokolták, a 16. század közepén pedig Iván Lenkovics tábornok kezébe került. Ő volt a határőrvidék egyik legfontosabb személye. Hát a határőrvidékről már sokat beszéltünk, ugye azért alapították a Habsburg uralkodók, hogy ez egy ilyen ütköző zóna volt ugye a Habsburg birodalom és a török birodalom között. Lényegében a határőrvidéket paraszt katonák lakták, a békében ők parasztok voltak, viszont katonai időben pedig puskát fogtak és a törökök ellen harcoltak. Napjainkban a várban ötcsillagos szálloda működik, kiváló gasztronómiai kínálattal, és talán azt is fontos tudni, hogy Otocsecen rendezik évente a Rock Otocsec, úgynevezett találkozó, tehát ez koncertről van szó. Napjainkig a rendezvényen körülbelül 1500 zenész lépett már fel 20 országból, a rendezvény pedig több mint 100 ember látogatta meg.
0: Látványos festői hely ez, nem messze ott vannak egyéb várak is egyébként a környéken, amelyek megtekintésre érdemesek, és ugye fürdőhelyek, tehát itt van Smárieské Toplice, például akkor Dolenské Toplice, ez mind a kettő Novo Mesto mellett, és persze Csátez, az még Brezsice mellett, országos jelentőségű ilyen fürdőhelyek, tehát végül is még mindig ugye ezen a részen a Pannonhalmon vagyunk, ami Muravidékre is jellemző, ahol még mindig a földből nagyon sokszor föltör egy ilyen jó hatású gyógyvíz, ez amint majd bejebb megyünk a hegyesebb helyekre, ez már ritkábban lesz majd azért így, és akkor a következő helységünk az Pleterje.
1: Igen, kiváló történelmi helységről van szó. Pleterje található Szlovénia egyik legrégibb és legnagyobb kolostora, Karthauzi kolostorról van szó, amely napjainkban is működik. Még 1403-ban alapította II. Hermán Cillei gróf. A kolostor építése 1410 körül fejeződött be, 1471-ben sajnos a törökök felégették, többször is kifosztották, sőt a jobbágyokat is kivégezték, így természetesen a kolostor többször is felújításra szorult, később a jezsuiták kezébe került, végül is megszűnt a kolostor tevékenysége, tudjuk, hogy II. József királyunk, a kalapos király, aki egyben német-római császár is volt, megszüntette a kolostori tevékenységeket, az olyan tevékenységeket, amelyek nem tanítással és gyógyászattal foglalkoztak úgymondván. Na majd a Karthauzi rend 1899-ben kapta vissza a rendházat, és ekkor Franciaországból érkeztek barátok ide. Hát napjainkban az apátság gótikus templomában egy rövid filmet tekinthetünk meg a barátok életéről, hiszen az apátságba belépni nem engedélyezett. Az említett templomnak kiváló akusztikája van, ezért itt nyári hónapokban egyház zenei koncerteket is tartanak. A kolostor közelében pedig egy szabadtéri múzeumot is megtekinthetünk, itt jellegzetes parasztházakat láthatunk Szent Jernej környékéről. Na és meg kell említeni azt is, hogy a pleteriei barátok 6 hektárnyi területen szőlőt és ugyanekkora területen különböző gyümölcsöket is termesztenek. Ezen kívül méhészettel, pálinkafőzéssel is foglalkoznak, és a kiváló borokból, pálinkafajtákból, mézből természetesen az apátsági boltban is lehet vásárolni.

0: Érdekes módon nagyon jól illeszkedik az idegenforgalmi kínálatba, és Kosztanyevicen a Körki is ezt teszi egyébként, ami egy nagyon icipici település, és mégis városi ranggal bír. Ez egy kicsit olyan, mint Magyarországon Visegrád, mindig azzal szeretem összehasonlítani az ilyen kis népességszámú, de mégis régi ősi városokat.
1: Kosztanyevicen a Körki, úgy nevezik hivatalosan a települést, hiszen létezik egy másik Kosztanyevica is, ugye Nova Gorica környékén. Mindössze 700 lakosú település, amely már 1252-ben megkapta városi rangját, és napjainkban is büszkén viseli. A városka Körka folyó egy szigetére épült. A várost Dolenszka Velencének is nevezik, ezért több ok is felsorolható. Így például az egyik az, hogy gyakoriak itt az árvizek, a másik pedig az, hogy a műemlékekben igen egy gazdag településről van szó, habár csak mindössze már említettem 700 lakosra van. A település legfontosabb nevezetessége az egykori ciszterci kolostor, amely 1234-ben épült fel. Bernard Spanheim, karintiai fejedelem alapította. A kolostor egészen a 18. század végéig működött, ekkor már a mi hírhet, ugye, kalapos királyunk, II. József, akit többször is megemlítettünk, aki egyben német-római császár is volt, és a Habsburg tartományok örököse, megszüntette a kolostor tevékenységét, így később a barátok szétszaladtak ugye a kolostorból, majdnem azt mondtam, hogy földönfutók lettek, szóval megszűnt a kolostori tevékenység. Hát a kolostor több épületből tevődik össze, igen látványos a kolostor barokk kapuja, ez a főkapu, amelyen a kolostorba be tudunk jutni. Érdemes megtekinteni az egykori apátsági templomot, amelynek kitűnő akusztikája van. Ezen kívül mindenképpen meg kell tekinteni a Bozsidár Jákász féle galériát, már Jákászról beszéltünk ugye Novomestovain is, kiváló képzőművészről, grafikusról van szó. A kolostor előtt pedig faszobrokat láthatunk. Ez a három szlovéniai forma viva egyike, egyik ilyen szoborpark. Itt fából, a tengerparti Luciában kőből, még Jesenice, amely Gorenszkon található, pedig fémből készültek modern szobrok. A kolostortól nem messze pedig a Gorjánci hegység húzódik, egyik része húzódik itt, a lényegben a szlovén-horvát határ közelében járunk már, a horvátok a hegységet Zsumberáknak nevezik, a legmagasabb pontja pedig az 1178 méter magas Tördinovvörh.

Pincétől Pirániig. Szlovénia értékei, történelme és a magyar szálak. Most megismételtük a 2017. június 2-ai epizódot, amelyben Novo Mestóról és környékéről meséltünk. Egy hét múlva pedig újra Pincétől Pirániig és a Laskói vidék. Kósa Ferenccel mára itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

A vasúti sorompót piros-fehér-piros színűre festik, és közepére vörös prizmát, esetenként vörös fényű lámpát is elhelyeznek. A hagyományos sorompó lakott területen belül ráccsal is felszerelik. Ha a fénysorompó egyik fénye sem világít, üzemzavar.

Megjegyezzük, hogy a kellő körültekintés akkor sem mellőzhető, ha nyitott sorompót látunk. Mert arra is volt már példa, hogy a sorompó leengedését elmulasztották.